0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem...

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi?

0: Rész.
1: Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
2: János első levelének 5. része hangzott el.
3: Ez volt a Szóla Biblia.
4: Részletek a Szentírásból.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti, nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti, igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki, mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és bűntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és bűntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: János apostol második levele. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, aki igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek, mert aki köszönti, részese annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírral és tintával, hanem remélem, hogy el tudok menni hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk majd, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei is. Amen.
4: János második levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tett.
0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga,

0: Ám azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti, nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti, igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azelőtt sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki. Mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és büntelenül állít az atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és büntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostolnak harmadik levele. A presbiter, a szeretett Gájusznak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, ahogy jó dolga van a te lelkednek is. Mert nagyon örültem, amikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, ahogy te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömöm, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűen cselekszel mindenben, amit az atyafiakért és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt is, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit se fogadván el a pogányoktól, nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt szeretnék, azokat is megakadályozza, és az eklézsiából kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta meg Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még, de nem akarok tintával és tollal írni neked. Hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid is, köszöntsd a barátainkat is név szerint. Amen.
0: János harmadik levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok. Ma a Róma 5-ből szeretnék felolvasni nektek az első verset. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. A Biblia tudatja velünk, hogy Jézus nem csak bűneinktől szabadított meg minket, hanem feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent megigazulva lenni? Először is tudnod kell, hogy van különbség megigazulás és megbocsátás között. Pál apostol a nyitó beszédében nem az elengedésről beszélt, és nem a megbocsátásról, a megigazulásról beszélt. Megigazulva lenni azt jelenti, nem bűnösnek nyilvánítva. Azt jelenti, igazságosnak kijelenteni. Így Isten szemébe sosem vétkeztél, mert Isten maga, aki megítél a rossz tetteidért, azt mondja, nem, nem tettél rosszat, tiszta vagy. Ezt jelenti megigazulva lenni. A Biblia azt mondja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az új teremtés az egy új lény, egy teljesen új létező faj, amely azért sosem létezett. Számára a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Teljesen tiszta, mivel múlt nélküli. Ezért van, hogy Isten nem bűnösnek jelenti ki, mivel semmi ítélni való nincs, mivel tudja, hogy teljesen új életed van. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, mi meghaltunk ő vele. Mikor eltemettetett, mi is eltemettettünk vele. És mikor Isten feltámasztotta őt a halálból, feltámadtunk vele együtt mi is az új életre. Ez azt jelenti, hogy minden bűnöd eltűnt. Megmosott a bárány vére, és tisztán és bűntelenül állít az Atya elé. Ha úgy gondolod, akkor mondd utánam ezt az imát. Köszönöm, mennyei Atyám, az új életemet. Köszönöm azt, hogy benned igaz lehetek, és bűntelen, hogy Jézus Krisztus drága vére megmosott engem, és hogy tiszta lehetek.
3: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele. Első rész. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélett jövevényeknek, akik kivannak választva az Atyaisten eleve rendelése szerint, a szellem megszentelésében engedelmességre, és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőséggel. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fönn van tartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely kész van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá is legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha úgy is van, szomorkodtak különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal értékesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, és kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét, amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki a Krisztusnak ő bennük levő szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről, akiknek kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által, amibe angyalok is vágyakoznak betekinteni. Azért, felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelenik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon lettetek megváltva a ti apáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent az idők végén ti értetek, akik ő általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymást tiszta szívből és buzgón szeressétek, mint akik újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek szava által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fűvirága. Megszárad a fű, virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett.
4: Péter első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, második rész. Levetve azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint ma született csecsemők, a tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel, hogy ízleltétek, mennyire jó az Úr. Akihez járulva, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, ime szegletkövet teszek le Sionban, amely kiválasztott és becses, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává, akik engedetlenek lévén meg is ütköznek a szóban, amire rendeltettek. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, hogy tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a szellem ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselve, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetetekből látják azokat, akkor dicsőítsék majd Istent a meglátogatásuk napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint följebb valónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jó cselekvőknek dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jó cselekedve elnémítsátok a balga emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszságnak palástja csupán, hanem mint Istennek szolgái. Mindenki tiszteljetek, a testvéreket szeressétek, féljétek Istent, a királyt is tiszteljétek. A szolgák teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és a kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedve. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jó cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez Istennél kedves dolog. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, nektek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában nem volt álnokság, aki szidalmaztatva, viszont nem szidalmazott, szenvedve nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket maga vitte föl testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel meg is gyógyultatok. Mert olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és fölvigyázójához.
0: Péter első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Péter apostol első levele. Harmadik rész. Hasonlóan az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is Isten szavának, feleségük maga viselete által, isteni szó nélkül is megnyeressenek, szemlélve a ti félelemben való fedhetetlen életeteteket. És ne a frizurátokkal, aranyékszerekkel, vagy drága ruhákkal akarjatok külsőleg szépnek látszani, a szépségetek belülről, a szívetekből sugározzon, kedves és nyugodt szellemetekből, mert ez a szépség örökké való, és ez az, amit Isten igazán értékel. Ezt tette széppé a régi idők szent asszonyait is, akik Istenben reménykedtek, és engedelmeskedtek az ő férjüknek. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezve őt, akinek gyermekei is lettetek, ha jót cselekeztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. Hasonlóképpen a férfiak lakjanak értelmes módon együtt a feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet téve, mint akik örökös társaitok az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Végül pedig éljetek egyetértésben, harmóniában, ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek. Igyekezzetek egymást megérteni. Szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek. Legyetek együttérzők és alázatosak. Ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért. Sőt, ellenkezőleg, mondjatok áldást, tudva, hogy arra lettetek elhívva, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni, és akar jó napokat látni, az tiltsa meg a nyelvét a gonosztól, és az ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjen jót. Keresse a békességet, és kövesse azt. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein. Az Úr orcája pedig a gonosz cselekvőkön. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarban ne essetek. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. És mindig készen legyetek megfelelni mindenkinek, aki csak számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Legyen jó lelkiismeretetek, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, mint gonosz cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezessen. Megöllettetve ugyan tesz szerint, de megelevenítetve szellem szerint, amelyben elmenve a tömlözben levő szellemeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, csak 8 lélek tartatott meg víz által. Ami minket is megtart most két más szerint, mint bemerítkezés, ami nem a tesszennyének a lemosása, hanem a jó lelkiismeret válasza Isten fele, a Jézus Krisztus föltámadása által, aki az Istennek jobbján van, fölmenve a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, a hatalmasságok és az erők is.
0: Péter első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádiósansz.

0: A következő percekben a tanítványképzés című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
1: The Bible speaks a great deal about how we are made very differently in our gifts and functions.
2: A Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy Isten nagyon különböző ajándékokkal és működésekkel teremtett meg minket.
1: That's going to be a little hard to read. I don't know if there's anything we can do about that, but
2: kicsit nem lesz könnyű olvasni.
1: What that says is it says made for a mission.
2: Ez azt jelenti, hogy küldetésre teremtve.
1: When Jesus began his ministry, he stood up right from the scroll of Isaiah.
2: Amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, felállt és Ézsaiás tekercsét kérte.
1: And he said, the Spirit of the Lord has anointed me for a mission.
2: És azt mondta, hogy az Úr szelleme felkent engem egy küldetésre.

0: A következő percekben a tanítványképzés című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
1: The Bible speaks a great deal about how we are made very differently in our gifts and functions.
2: A Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy Isten nagyon különböző ajándékokkal és működésekkel teremtett meg minket.
1: That's going to be a little hard to read. I don't know if there's anything we can do about that, but
2: kicsit nem lesz könnyű olvasni.
1: What that says is it says made for a mission.
2: Ez azt jelenti, hogy küldetésre teremtve.
1: When Jesus began his ministry, he stood up right from the scroll of Isaiah.
2: Amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, felállt és Ézsaiás tekercsét kérte.
1: And he said, "The Spirit of the Lord has anointed me for a mission."
2: És azt mondta, hogy

0: Képzést című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
1: The Bible speaks a great deal about how we are made very differently in our gifts and functions.
2: A Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy Isten nagyon különböző ajándékokkal és működésekkel teremtett meg minket.
1: That's going to be a little hard to read. I don't know if there's anything we can do about that, but
2: kicsit nem lesz könnyű olvasni.
1: What that says is it says made for a mission.
2: Ez azt jelenti, hogy küldetésre teremtve.
1: When Jesus began his ministry, he stood up right from the scroll of Isaiah.
2: Amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, felállt és Ézsaiás tekercsét kérte.
1: And he said, "The Spirit of the Lord has anointed me for a mission."
2: És azt mondta, hogy az Úr szelleme felkent engem egy küldetésre.
1: I'm here to heal the brokenhearted and to set the captives free.
2: Itt vagyok azért, hogy meggyógyítsam az megtört szívűeket és a foglyokat szabadon eresszem.
1: He entered into enemy occupied territory.
2: Az ellenség által megszállt területre lépett be.
1: A world that was being held captive by the devil.
2: Egy olyan világba, amit az ördög tartott fogságban.
1: He saw the entire world as prisoners of war.
2: A világ minden lakóját hadifogóinak látta.
1: And Jesus says, "I have been given a mission."
2: És Jézus azt mondta, kaptam egy küldetést.
1: To set the captive free.
2: Hogy szabaddá tegyem a foglyokat.
1: To destroy the works of the devil.
2: Hogy lerontsam az ördög munkáit.
1: In Acts 10:38, it says that the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, anointed Jesus of Nazareth to go about freeing all those that were held captive by the devil.
2: Az Apostol 10:38 azt mondja, hogy a Szent Szellem felkente az názáreti Jézust, aki szerte járt és gyógyította a betegeket és szabaddá tette a foglyokat.
1: Amen.
2: Így van.
1: He says, "While I was in the world, I am the light of the world."
2: Azt mondta Jézus, amíg a világban voltam, én voltam a világ világossága, sőt vagyok.
1: Well, when he left, he gave us that same mission and says, "Now you are the light." Of the world.
2: De amikor elment, akkor nekünk adta azt a küldetést, és azt mondta, most már ti vagytok a világ világossága.
1: The mission I have received from my Father, I now give to you. The same mission.
2: Ugyanazt a küldetést, amit én az Atyámtól kaptam, most átadom nektek.
1: And though we are very different in our gifts,
2: és noha nagyon különböző ajándékaink vannak,
1: some are inclined more prophetically.
2: Vannak akiknek profétai hajlamaik vannak inkább.
1: Some are servants.
2: Vannak akik inkább szolgák.
1: Some are exhorters.
2: Vannak akik buzdítók.
1: We see many different motivational gifts.
2: Nagyon sokféle motivációs ajándék van.
1: We see 9 gifts of the Spirit in 1 Corinthians 12.
2: Az 1 Korintus 12-ben a Szent Szellemnek 9 ajándékát látjuk.
1: We see the 5-fold offices in Ephesians chapter 4.
2: Az Efézus 4-ben az 5-rétű szolgálatot.
1: And not all our apostles, not all our pastors, not all our teachers, not all our evangelists.
2: De nem mindenki apostol, nem mindenki evangélista, nem mindenki pásztor vagy proféta.
1: But there is a ministry that we all share together.
2: De van egy olyan szolgálat, amit mindannyian kaptunk.
1: And that is what we're speaking of here this weekend.
2: És ezen a hétvégén erről fogunk beszélni.
1: Every believer has been given the same mission to reconcile this fallen world back to its creator.
2: Ezt a bukott világot megbékít.
1: So no Christian can stand up and say, "I'm not called to evangelize."
2: Tehát egy keresztény sem mondhatja, hogy én nem kaptam el hívást evangelizálásra.
1: No Christian can stand up and say, "I'm not called to disciple."
2: Egy keresztény sem mondhatja azt, hogy én nem kaptam el hívást tanítványképzésre.
1: It is the very heartbeat of the great commandment he gave us before he ascended back to heaven again.
2: Hiszen ez a szívverés abban a nagy megbízatásban, amit kaptunk Jézustól, mielőtt felment a mennybe.
1: So in this sessions, these two sessions tonight, we're just trying to lay some perspective, lay a backdrop that we can build on to the rest of this weekend.
2: Tehát én a két tanításomban tulajdonképpen egy hátteret festek fel ahhoz, hogy mire építsünk ezen a hétvégén.
1: We'll get in and begin tomorrow morning getting into much detail about what a disciple is and the process of discipling.
2: Holnap délelőtt jobban részletezem majd, hogy igazán ki a tanítvány és milyen a tanítványképzés folyamata.
1: What spiritual fathering means and what it does not mean.
2: Mi és mi nem a szellemi atyaság.
1: We'll attempt to correct many of the mistakes that have been made in recent decades.
2: Megpróbálunk helyreigazítani sok hibát, amit az elmúlt évtizedekben követtek el.
1: But tonight we're trying to give perspective.
2: De ma este csak egy távlatot szeretnék adni.
1: And in this session I want to specifically tie the relationship between evangelism and discipleship together.
2: Ebben a tanításban különösképpen az evangelizáció és a tanítványság közötti kapcsolatot szeretném hangsúlyozni.
1: If you remember back in module 1 we did a session on what we called frangelism.
2: Tudjátok, az első

0: Modulban volt egy olyan tanítás, ami a barátság
1: And
0: evangelizációról
1: just
0: szólt.
1: in very quick review, a few of the thoughts to explain what frangelism is. Next slide.
0: Nagyon gyorsan néhány gondolatban újra áttekintjük, mi ez a barátság evangelizáció.
1: We said that the Lord has called us to affect our world.
0: Azt mondtuk, hogy az Úr arra hívott el minket, hogy a körülöttünk levő világra hassunk.
1: Not necessarily the entire world.
0: Ne feltétlenül az egész világra.
1: I don't think I'm called to affect the entire world.
0: Én azt gondolom, nem arra kaptam elhívást, hogy az egész világra hassak.
1: And I suspect there's probably not many in this room that are called to affect the entire world.
0: És én gyanítom, hogy ebben a teremben nem sokan kapták ezt az elhívást, hogy az egész világra hassanak.
1: But every single person in this room is called to affect his or her world.
0: De minden egyes ember ebben a teremben kapott elhívást arra, hogy az őt körülvevő világra hasson.
1: Is it not going?
0: Nem megy.
1: Try to reload it again, maybe. And we said principle number one is we must accept the mission for our world.
0: És azt mondjuk, hogy az első alapelv az, hogy el kell fogadnunk azt az elhívást vagy küldetést, hogy a saját világunkra hassunk.
1: And we defined our world very simply as the recurring relationships in our world of people.
0: És az, hogy mi a mi világunk, annak az a meghatározása, hogy az az embercsoport, akikkel gyakori visszatérő kapcsolatban vagyunk.
1: And we call it frangelism for friends.
0: És ezt ugye frangelismnek mondják angolul, tehát barátság evangelizációra, ez a barátokra vonatkozik.
1: That's a lot of words for friends. For relatives.
0: Rokonok.
1: Associates, the people we work with.
0: Olyan társaink, akikkel együtt dolgozunk.
1: And our neighbors.
0: És a szomszédaink.
1: You see, that's the world that we are called to affect.
0: Ez az a világ, amire hatást gyakorolni Isten elhívott minket.
1: That's the mission we must embrace.
0: Ez a küldetés, amit magunkévá kell tennünk.
1: No one else can embrace that mission from Christ but you for your world.
0: A te világod számára Krisztustól más nem fogadhatja el ezt a küldetést, csak te.
1: I don't have Paulie's friends.
0: A Paulie barátai nem maradéktalanul az én barátaim, mint te vannak közösek.
1: I certainly don't have his relatives.
0: Az biztos, hogy az ő rokonai, nem az én rokonaim.
1: I do not have his neighbors.
0: És nem az én az ő szomszédai, nem az én szomszédaim.
1: Right? I cannot affect his world.
0: Én nem hathatok az ő világára.
1: I cannot be the light of Christ in his world.
0: Én nem lehetek Krisztus világossága az ő világában.
1: I'm not called to affect his world.
0: És nem hívott el Isten engem arra, hogy az ő világára hassak.
1: That calling comes from Christ to Paulie for his world.
0: Palit hívta el Krisztus arra, hogy a saját világára hasson.
1: And that's true for every person in this room.
0: És ez mindenkire vonatkozik ebben a teremben.
1: The first question the Lord is asking is, will you accept the mission I am giving you personally?
0: Az első kérdés, amit az Úr feltesz nekünk, az az, hogy elfogadod-e azt az elhívást, amit személyesen neked adok.
1: Amen? See, this makes it very personal, doesn't it?
0: Ez nagyon személyes, nem?
1: If only we're thinking we're called to change and affect the whole world, everyone will say, well, I can't do that.
0: Hogyha azt gondolná valaki, hogy én arra kaptam elhívást, hogy az egész világot megváltoztassam, vagy hassak rá, hát ugye elég nehéz ezt megragadni, nem valószínű.
1: And we can sit in church week after week after week until Jesus comes back.
0: És akkor ha valaki ezt gondolja magáról, hétről hétre ülhet a gyülekezetben, míg Jézus vissza nem jön.
1: Well, when we understand this first principle, we realize we have a mission that we must be about the Father's business immediately.
0: De hogyha elfogadjuk, hogy ezt az elhívást kaptuk, akkor azonnal elkezdhetjük az Atya munkáját végezni.
1: Principle number two.
0: Második alapelv.
1: We must allow the Lord to develop His burden for the lost in us.
0: Meg kell engednünk az Úrnak, hogy bennünk is kialakítsa azt a terhet, amit ő érez az elveszettek iránt.
1: And if you remember back when we covered this, we talked about how God the Father and how heaven views the earth and the lost.
0: És hogyha emlékeztek, hogy akkor mit beszéltünk erről, megtudtuk, hogy az Atya, illetve az egész menny hogyan látja az elveszettek világát.
1: Heaven looks down and sees a very real spiritual war raging on planet Earth.
0: Amikor a menny lenéz a földre, akkor egy nagyon valóságos szellemi háborút lát.
1: A real devil.
0: Egy igazi ördögöt.
1: Real people being bound by him.
0: Igazi embereket, akiket ő megkötöz.
1: And his heart breaks.
0: És az Atya szíve összetörik ettől.
1: If you remember this picture I showed you, or maybe I didn't show you, I don't know, but this picture here was a picture that came out in 2003 when we first invaded Iraq in the Iraq War.
0: 2003-ban jelent meg ez a kép, amit most mutatok. Ekkor hatolt be Amerika Irakba.
1: I was recalled to active duty at the time. I was working at the Pentagon.
0: Akkor éppen a Pentagonban szolgáltam, visszahívtak szolgálatra.
1: It's a little hard to see, but you can still see basically what we have here.
0: Nehéz ezt látni, de alapvetően látjátok, mit ábrázol ez.
1: The war broke out and this young 19-year-old girl found herself behind enemy lines.
0: Amikor kitört a háború, ez a fiatal 19 éves lány ellenséges vonalak mögött találta magát.
1: And we sent in a special forces team behind enemy lines to get that prisoner of war out.
0: És egy konkrét, egy különleges kommandót küldtünk be az ellenséges vonalak mögé, hogy kiszabadítsák ezt a hadifoglyot.
1: And this is actually the picture that the special forces team took of this young girl that they put on a stretcher and carried her out and put her on special helicopters to evacuate her.
0: Ezt a képet a kommandó készítette, amikor ezt a lányt rátették egy hordágyra és elvitték arra helikopterre, ami kimentette őt erről a területről.
1: I'll never forget that moment being at the Pentagon watching this happening.
0: Soha nem fogom elfelejteni ezt a pillanatot, amikor a Pentagonban, Washingtonban néztük, hogy ez történik.
1: Because I watched the reaction of the not just the entire country, but much of the entire world was so moved by this evacuation, by this rescue.
0: Hiszen láttuk, hogy milyen hatalmas hatást gyakorolt ez a menekítés, nem csak az én országomra, hanem szinte az egész világra.
1: Think about that.
0: Gondoljátok végig.
1: A special forces team goes in behind enemy lines.
0: Egy kommandó behatol ellenséges területre,
1: and rescues this prisoner of war,
0: és kimenti ezt a hadifoglyot,
1: and brings her out into safety,
0: és kiviszi őt a biztonságos helyre.
1: And hundreds of millions of people around the world were just ecstatic. They were beyond controlling themselves.
0: És a világszerte több százmillió ember egyszerűen majd kibújt a bőréből, annyira örült, hogy ez sikerült.
1: And what moved me so much was not that. Now what moved me was not so much
0: és engem nem annyira ez indított meg.
1: What moved me was is that's exactly how heaven views the salvation of every person.
0: Hanem az, hogy a menny ugyanígy reagál minden egyes bűnös megmenekülésére.
1: Jesus was teaching on this and he says all of heaven rejoices when one sinner is set free.
0: Azt tanította Jézus, hogy az egész menny újjong, amikor egy
1: heaven erupted, hundreds of millions of angels.
0: És képzeljétek el az egész menny, az angyalok több száz milliói.
1: And the Son of Man himself standing up from the right hand of the Father.
0: És az és a fiú feláll az Atya jobbján.
1: Saying, yes.
0: És azt mondja, igen.
1: Another one set free.
0: Még egy megszabadult.
1: You see, number two, we have to let the Holy Spirit give us this kind of revelation.
0: Tudjátok, a második pont az, hogy engednünk kell, hogy a Szent Szellem ezt a kijelentést megadja nekünk.
1: This is how Jesus thought. This is how he lived.
0: Jézus így gondolkodott, így élt.
1: This was the mission he embraced.
0: Ezt a küldetést tette a magáévá.
1: That's what compelled him to sit down overlooking Jerusalem and just weep because they missed their day of visitation and they didn't receive him.
0: Emiatt volt az, hogy amikor letekintett a hegyről Jeruzsálemre, sírnia kellett, amikor rádöbbent, hogy a város elszalasztotta az ő meglátogatásának napját.
1: So number one, we have to take our responsibility for the mission of affecting our world.
0: Tehát az első pont az, hogy el kell vállalnunk a küldetést, hogy vagy az elhívás, hogy a saját világunkra hassunk.
1: Number two, we have to let the Holy Spirit begin to give us heaven's perspective, the Father's heart.
0: A második az, hogy engedjünk el, hogy a Szent Szellem az Atya szívét átadja nekünk azt, hogy a menny mit érez ezzel kapcsolatban.
1: Only he can do this work inside of us. We can't do this. This is not something we're capable of doing.
0: Ez csak a Szent Szellem végezheti el bennünk, mi nem vagyunk képesek rá.
1: Right? But we can pray and ask the Holy Spirit to begin to change our hearts. Amen?
0: De imádkozhatunk és kérhetjük a Szent Szellemet, hogy változtassa meg a szívünket.
1: Number three.
0: Harmadik pont.
1: We have to train for a process and not for an event.
0: Nem egy eseményre kell gyakorolnunk, hanem egy folyamatra.
1: Much of the evangelism of the last century has given us this idea of an event.
0: Az elmúlt évszázadban az evangelizációnak nagyon sok eseménye ezt sugallta nekünk, hogy ez egy egyszeri esemény.
1: Let's just convince people to pray the sinner's prayer as quickly as we can so that they become Christians and become saved.
0: A lehető leggyorsabban meg kell győznünk az embereket arról, hogy mondják el a megtérés imáját, és akkor túl vagyunk rajta, üdvösségük van.
1: Much of the great evangelistic campaigns of the last 60 years have been doing nothing more than that.
0: Az elmúlt 60 évben a legtöbb evangelizációs hadrajárat nem tett más, csak ezt.
1: As a result, we haven't been producing disciples.
0: Ennek eredményeként nem tanítványokat hoztunk létre.
1: We've been producing people that have just deceived themselves to think they're Christians now when most of them are not.
0: Hanem olyan embereket, akik azt gondolták magukról, hogy keresztények, pedig a legtöbben nem voltak azok.
1: In many instances, we created more harm than we have done good.
0: És nagyon sok esetben több kárt csináltunk, mint hasznot.
1: Jesus never encouraged someone to follow him that wasn't ready to follow him.
0: Jézus soha senkit nem bátorított az ő követésére, aki nem volt kész arra, hogy kövesse.
1: And when they thought they were ready and Jesus perceived they were not, he sent them back.
0: És amikor akarták őt követni, mert azt gondolták, készen állnak rá, de Jézus látta, hogy nem, akkor visszaküldte őket.
1: You see, Jesus understood a process. This wasn't an event, this was a process.
0: Tudjátok, Jézus tudta, hogy ez egy folyamat, nem egy esemény.
1: Jesus teaching on this, he says the Father, he says the Son is given the eternal seed and he scatters the seed in all kinds of different soil.
0: Amikor erről tanított, azt mondta, hogy a fiú megkapta az örökkévaló magot, és ezt ő mindenféle különböző talajba veti.
1: The same seed, different soil.
0: Ugyanazt a magot különböző talajokba.
1: And he says, and then he explains what the parable means, different kinds of hearts.
0: És utána elmagyarázza, mit jelent a példázat, ezek különböző fajta szívek.
1: So as we train, we have to train with this understanding that we're dealing with a process and not just simply an event.
0: Tehát ahogy ezt erre tanítunk, vagy erre tanulunk, feltétlenül tudnunk kell, hogy ez nem egy esemény, hanem egy folyamat.
1: And so what we developed to help us to begin to maybe perceive or understand this is we created what I call a frangelism scale. Let's show that.
0: És segít ennek a megértésében, kifejlesztésében, ha megnézzük a barátság evangelizációs skálát, ami itt jön.
1: And again, this is just so we can begin to understand, if we look all the way to the left, you see minus 5.
0: Hogyha a legbal végét nézitek, az a minusz 5.
1: Go ahead and trigger this. And from level 4, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, we see the cross.
0: És aztán, ha jövünk utána a minusz 5-ből, minusz 4, minusz 3, minusz 2, minusz 1, eljutunk a nullához, ott a kereszt.
1: And on the other side of the cross, it doesn't end, but it begins with plus 1, plus 2, plus 3, plus 4,
0: plus 5. És ott nem a vége van a skálának, hanem ott jön a plusz 1, plusz 2, plusz 3, plusz 4, plusz
1: 5. Is it not coming up? Feed the...
0: Nem jön a többi.
1: Each one of these up. Just click it again. There you go. Oh, too far.
0: Ott volt.
1: Everything to the left of the cross, we would call evangelism.
0: Tehát a kereszt bal oldalán mindent evangelizációnak hívunk.
1: Everything to the right of the cross we would probably call discipleship.
0: Valószínűleg mindent a kereszt jobb oldalán tanítványképzésnek hívnánk.
1: But you see it like two wings of a bird, you can't have one without the other.
0: De tudjátok, ez olyan, mint egy madár két szárja, nem lehet az egyik a másik nélkül.
1: This is the full spectrum of the mission that we've been given.
0: Ez az egész skálája annak a küldetésnek, amit kaptunk, az egész színskálája.
1: Because in the realm and in the world of our recurring relationships,
0: mert abban a világban, ahol az állandó visszatérő kapcsolataink vannak,
1: we're going to be ministering to everything from a minus 5 to, in some instances as we mature, to a positive 5.
0: Mindenféle ember felé szolgálunk, a minus 5-ösöktől egészen a plusz 5-ösökig esetekben.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: So number 1, negative 5 is hard ground.
0: A minus 5 az a kemény talaj.
1: The hard ground, Paul says in 1 Corinthians 4:4.
0: Azt mondja az 1 Korintus 4:4-ben Pál erről a kemény talajról.
1: That if people are deceived, it is because the God of this world has blinded them from seeing the glorious gospel of Jesus Christ.
0: Hogy akik megtévesztettek, azoknak a világ Istene megvakította a szemét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumát.
1: And we're going to have such people in our lives.
0: És az életünkben vannak ilyen emberek.
1: Trying to go to directly to explaining why they need to give their hearts to Jesus is probably going to be premature.
0: Ilyenkor valószínűleg túl korai lenne rögtön arra rátérni, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy miért kell Jézust elfogadni az életükben.
1: As we know, hard ground, you have to plow it before you could ever seed it.
0: Mert tudjuk, hogy a kemény talajt először föl kell szántani, és csak utána lehet belevetni.
1: And you are never going to see a harvest if we don't seed first.
0: De hogyha nem vetsz, akkor right? Soha nem lesz eratás.
1: And now I've been teaching these things for many years, but now I've been living, I live right now in the midst of farmers all around me, and I watch this every day.
0: Ezt éveken keresztül tanítottam, de most olyan helyen élek, ahol földművelők vesznek körül, és egész minden nap látom ezt.
1: And now I have my own big garden that I have to plow.
0: Most már nekem is van egy nagy kertem, amit fel kell szántani.
1: Seed.
0: És vetnem kell bele.
1: Weed.
0: És ki kell gyomlálni.
1: Prune.
0: És így metszeni kell.
1: Before I get to harvest.
0: Mielőtt aratás lenne.
1: I've known this all my life.
0: Ezt egész életemben tudtam, hogy így van.
1: But let me tell you something, I really never expected it to be so much work.
0: De megmondom nektek őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy ez ennyi munkát jelent.
1: In fact, I'm convinced that next year I'm going to cover half of my garden with grass. It's enough.
0: Most már meg vagyok győződve, hogy jövő évben a kertem felét csak fűvel fogom bevetni, ez elég lesz.
1: It's hard work.
0: Ez kemény munka.
1: But my point is not that it's hard work. My point is that we have to understand the process.
0: De most nem azt akarom megvilágítani, hogy ez kemény munka, hanem meg kell értenünk a folyamatot.
1: And we have to train for a process that we are able to be used by the Holy Spirit to minister throughout this full spectrum from one end to the other.
0: És azt kell megtanulnunk, hogy a Szent Szellem tudjon minket használni ezen az egész skálán mindenféle ember irányában.
1: I've now moved to Slovenia where I now live. Most of my family, most of my relatives in my sphere of influence are -4 or -5. That's where they are.
0: Most elköltöztem ugye Szlovéniába, és ilyen módon most aki körülvesz minket, rokon, barát, mindenki, azok olyan -5-ös körülrejek.
1: And I didn't move there and start meeting my family and friends and begin waving my Bible. Ha-hoo!
0: És aztán ugye találkoztam velük, elkezdtem a Bibliámat lengetni.
1: They're hard ground.
0: De ők nehéz, kemény talaj.
1: My strategy has been to pray for them and engage in spiritual warfare that their spiritual eyes be opened.
0: Most az a stratégiám, hogy közben járok értük, és szellemi harcot vívok értük, hogy a szellemi szemeik megnyíljanak.
1: I'm sowing seeds.
0: És vetem a magot.
1: Some of them already begin to move to -4, -3.
0: Néhányan már kezdenek a -4 meg a -3 felé haladni.
1: On my computer I have a picture of when Nick Vucci was in Maribor last in April.
0: Most a asztalképem, a számítógépemen múlt májusban volt. Nick Vucci?
1: Nick Vucci, who was born without arms and legs. I think you've probably heard.
0: Igen, tehát ő az a férfiú, aki ugye kar és láb nélkül született.
1: Vujicic. He came. We had him come to Slovenia, and in Maribor, we filled the auditorium of 3,500 people for the first time in 25 years.
0: 25 éve először tudtuk megtölteni azt a 3,500 fős csarnokot, amikor ő jött. Amikor Mariborba jött ő, tehát ez volt 25 éve után az első ilyen.
1: And the media gave it great coverage.
0: Ugye azonnal a sajtót is nagyon érdekelte.
1: I have one of the pictures from the newspaper on my computer on my.
0: A számítógépemen ott van egy újságkivágásos kép.
1: A great picture because there's an auditorium with 3,500 fellow Slovenians hearing the gospel of Jesus Christ.
0: Óriási kép ez számomra, hiszen 3,500 szlovén ott van ebben a csarnokban és hallja az evangéliumot.
1: And over here on the side, on the right side, if you magnify it, you can see all of my friends and relatives and neighbors and associates. I had about 30 of them there.
0: És a képnek a jobb sarkában, hogyha jól kinagyítjuk, mi van ott, ott van az összes barátom és rokonom és mindenki, és 30-an ott voltak.
1: Even my atheist uncle was there.
0: Még az ateista nagybátyám is.
1: And every one of them was touched.
0: És mindegyikük érintést kapott.
1: Amen? Now they didn't all come home and give their hearts to Christ.
0: Nem adták oda rögtön a szívüket Krisztusnak, mikor hazamentek ezután.
1: But they did move from a -5 to a -4.
0: De már eljutottak -5-ből -4-be.
1: And a few of them from a -4 to a -3.
0: És néhány a -4-ből a -3-ba is.
1: And so what I did for the Christmas presents last year, I'm going to do again this year, is I got copies of Rick Warren's book, Purpose Driven Life. Doesn't matter, but it's in Slovene, very rare.
0: Rick Warrennek, tavaly is én készítettem a karácsonyi ajándékokat, idén is én fogom Rick Warrennek a céltudatos gyülekezet.
1: Very, very, millions of
0: ez a címe ennek a könyvnek.
1: I gave every one of my family and immediate family and friends a copy of this book.
0: És minden családtagomnak és közvetlen barátomnak adtam egy példány ebből a könyvből karácsonyra.
1: I didn't ask them to pray the sinner's prayer.
0: Nem kértem meg őket, hogy mondják el a megtérési imáját.
1: They're not ready to.
0: Hiszen nem állnak erre készen.
1: But they are ready enough to receive some seed.
0: De arra készen állnak, hogy néhány magot befogadjanak.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: And as we move our relationships from minus from the hard ground and we begin to plow the ground.
0: Tehát ahogy a kemény talajtól a -5-től haladunk tovább, felszántjuk ezt.
1: We can begin to seed the ground.
0: Utána pedig elkezdhetünk vetni bele.
1: And pray plenty of heavenly rain to fall and heavenly sunlight to shine.
0: És imádkozni, hogy rengeteg mennyei eső hulljon erre a magra, és nagyon sok mennyei napfény.
1: Now for many of the people in my world of realm of responsibility, my mission.
0: Nagyon sok ember az én felelősségi körömben, az én világomban.
1: I'm now praying for spiritual hunger.
0: Sok értük, nem azért imádkozom, hogy szellemi éhségük legyen.
1: I'm praying that they start asking questions.
0: Hanem, hogy kezdjenek el kérdezni.
1: They start getting curious.
0: Kezdjenek kíváncsivá válni.
1: You see, as the veil starts coming off of their eyes, they begin to start asking questions.
0: Mert amikor kezd a leppel lehulni a szemükről, akkor elkezdenek right? kérdezni, így van?
1: And with much prayer and the power of the Holy Spirit,
0: és sok imával és a Szent Szellem erejével,
1: I want to be ready there to start answering those questions.
0: Én ott leszek és kész leszek válaszolni a kérdésekre.
1: and start pruning the misconceptions.
0: Hogy le tudjam metszeni a téves elképzeléseiket.
1: Misconceptions about the Father.
0: Az Atyáról.
1: Misconceptions about who God is.
0: Arról, hogy kicsoda Isten.
1: Misconceptions about who they are.
0: Arról, hogy ők kik.
1: Right? You know, of the most common questions people ask around the world, there's about 10 of them. You answer those 10 questions. You answer most of the questions people have, unsaved people have.
0: A világ minden részén van 10 olyan kérdés, amit leggyakrabban feltesznek az emberek. Ha erre a 10 kérdésre tudod a választ, akkor tudsz válaszolni.
1: Yeah. And so we train for a process.
0: Tehát egy folyamatra képezzük az embereket.
1: Do you suppose you can train yourself in a short period of time to be able to answer the 10 most common questions that people ask?
0: Gondoljátok, hogy rövid idő alatt meg lehet tanulni a választ arra a 10 kérdésre, amit leggyakrabban feltesznek az emberek?
1: Of course you can.
0: Persze.
1: They're not hard questions.
0: Hiszen ezek nem nagyon nehéz kérdések.
1: And they're easy answers.
0: És könnyű válaszok vannak rájuk.
1: But it helps for us to be trained and prepared.
0: De ez segít abban, hogy kiképzettek legyünk erre.
1: So when people in your world start moving from 3 to 2 to 1 and they start asking questions, you have an intelligent answer to give them.
0: Amikor az emberek a világotokban a mínusz 4-ről a 3 és a mínusz 2 felé kezdenek haladni, akkor kérdezni fognak és ti válaszolni kell, hogy tudjatok.
1: Do what I do. If you have a question these days.
0: Csináljátok azt, amit én, hogyha mostanában kérdésekkel találkoztok.
1: I open this.
0: Ezt kinyitom.
1: I go to Google.
0: A Google-ra kapcsolok.
1: And I ask my question.
0: És felteszem a kérdésemet.
1: Top 10 questions unbelievers ask.
0: A 10 leggyakoribb kérdés, amit hitetlenek feltesznek.
1: And Google will take you to 100 excellent Christian websites that are prepared to train you to be evangelist.
0: És a Google több 100 kiváló keresztény honlapra fog elvinni titeket, ahol kitűnő válaszokat találtok ezekre.
1: Yeah?
0: Amen.
1: This isn't hard. Part of what I have a passion to communicate is that this isn't supposed to be hard.
0: Ez nem nehéz. Tehát azt próbálom hozzátok eljuttatni, hogy ez nem nehéz.
1: We make evangelism and discipleship hard, and it doesn't need to be hard.
0: Mi nehézé tesszük az evangelizációt és a tanítványképzést, pedig nem kéne, hogy az legyen.
1: It's not supposed to be overwhelming.
0: Nem az a cél, hogy ez lehengerelje minket a feladat.
1: Jesus said, my burden is light, my yoke is light, my burden is easy.
0: Azt mondta Jézus, hogy az én igám könnyű, és az én terhem gyönyörűséges.
1: We shouldn't get a spiritual hernia trying to carry heavy things.
0: Nem kell, hogy szellemi sérvet kapjunk, mikor nehéz dolgokat próbálunk cipelni.
1: If we're getting a spiritual hernia, it's because we're doing something in the strength of our own ability and in the flesh and not trusting the Holy Spirit.
0: Hogyha a szellemi sérvet kapunk, ez azért van, mert a saját erőnkkel próbálunk dolgokat megvalósítani, nem a Szent Szellemmel.
1: Amen? Be prepared to be used by God.
0: Légy kész arra, hogy Isten használjon.
1: Ask to be used by God.
0: Kérd Istent, hogy használjon.
1: And then be prepared to push through the fear that happens when he is ready to use you.
0: És akkor utána készülj fel arra, hogy leküzdött a félelmet, amit akkor érzel, amikor Isten elkezd használni.
1: Few months ago.
0: Néhány hónappal ezelőtt.
1: My wife is talking to one of her friends.
0: A feleségem az egyik barátnőjével beszélgetett.
1: And her friend's best friend growing up, my wife's friend's best friend.
0: De és a feleségem barátnőjének a legjobb barátnője.
1: Is married to a man who was a Satan worshipper.
0: Egy olyan férfihez ment hozzá, aki sátánimádó volt.
1: Okay. And the family has been under, he's trying to come out of this.
0: A nő megpróbál kijönni ebből a problémából.
1: He's now married and has a little girl.
0: Most már ugye férjezett, és van egy kislánya.
1: And these tremendous demonic attacks are attacking their entire family.
0: És az egész családot borzasztó sátáni támadások érik.
1: Horrible nightmares.
0: Rettenetes rémálmaik vannak.
1: He wakes up in terror and he feels the presence of demons in his room.
0: Illetve a férfi próbál kijönni ebből a dologból, de felébred az éjszaka közepén és érzi a démonok jelenlétét, rémítését.
1: And that was bad enough. It was bad enough, but then it started affecting his wife and then his child.
0: Már ez is így elég rossz, de hát ugye látja, hogy a feleségére és a gyerekére is hat ugyanez.
1: And so his wife tells her best friend about what's going on in this terrible situation.
0: És ugye akkor a férfi felesége az ő legjobb barátnőjének mesél arról, hogy milyen borzalmak történnek velük.
1: In turn, she tells my wife the story.
0: És aztán ő elmondja az én feleségemnek a történetet.
1: And bless my wife, she says, oh, not a problem, my husband will come right over and he'll pray for you.
0: Hát áldja meg az úr a feleségemet, aki azt mondta neki, hogy semmi gond, hát a férjem majd elmegy hozzátok, imádkozik, értetek.
1: So she comes home and tells me this story.
0: És aztán oda jött, hanem elmondta nekem a feleségem ezt az ügyet.
1: And of course, the man of God sitting in the couch is always ready to be used by the Holy Spirit.
0: Hiszen ugye Isten embere ott ül a heverőn, és mindig kész arra, hogy Isten szolgálja, vagy használja.
1: And you know what my first thought was when she told me the story?
0: Tudjátok, mi volt az első gondolatom, amikor meghallottam a történetet?
1: I don't want to do that.
0: Én nem akarom ezt csinálni.
1: I don't know them.
0: Én nem ismerem ezeket az embereket.
1: They're not technically in my world of relationships.
0: Hát ők egyáltalán nem az én kapcsolataim közé tartoznak.
1: Not my relative, not my friend.
0: Nem az én barátom, nem az én rokonom.
1: But, I mean, my point is that, you know, I wasn't ready. Oh yeah. I was a little comfortable with this.
0: Az a lényeg, hogy nem rögtön azt mondtam, ó igen, halleluja, csináljuk, hanem elég kellemetlenül éreztem magam az ötlettől.
1: But I've been training for this process long enough.
0: De már elég régen tanulom ezt a folyamatot.
1: And I have enough of a revelation of the warrior king that I serve.
0: És már elég kijelentést kaptam a harcos királyról, akit szolgálok.
1: That honestly, I was able to push through those feelings very quickly.
0: Hogy őszintén szólva nagyon gyorsan átverekedtem magam ezeken az érzéseken.
1: I was still uncomfortable.
0: Még mindig nem volt kellemes.
1: If they would have called and canceled the meeting, I would have said, okay, that's fine.
0: Amikor telefonálnak és mondják, hogy hát akkor nem jönnek el, akkor azt mondtam, rendben.
1: But they called and said, oh, please come over tonight.
0: De nem ezt mondták, hanem telefonáltak, hogy légy szíves, gyere át ma este.
1: Okay, all right.
0: Hát jó.
1: I'm going.
0: Akkor megyek.
1: Here's somebody, here's a prisoner of war.
0: Itt van valaki, egy hadifogoly.
1: His whole family is on the wrong side of the enemy lines.
0: Az egész családja az ellenséges vonalak mögött van.
1: And the Christ has given me a mission to go in and help.
0: És Krisztus ad nekem egy küldetést, hogy menjek oda és segítsek nekik.
1: How can you say no?
0: Hogyan mondhatnál erre nemet?
1: I went over there, long story short.
0: És hogy röviden mondjam a történetet.
1: He's telling me his story. He's telling me his story.
0: Tehát elmondta ez a férfi a saját történetét.
1: How he started with the Satan worship in his young days.
0: Hogyan kezdte fiatalon a sátán imádást?
1: They used to go up to the top of the highest high place, the highest hill outside of Maribor, overlooking Maribor.
0: Akkoriban fölmentek a Mariborra letekintő legmagasabb hegycsúcsra.
1: And do all kinds of, you know, demonic rituals and sacrifices and all kinds of stuff.
0: És mindenféle démoni szertartásokat, meg áldozatokat mutattak be, ilyeneket csináltak.
1: And I told him, I don't need you to get into the details.
0: Mondtam neki, nem kell a részletekbe belemenned.
1: I'm here to just to share with you, and I shared some of my testimony.
0: Én azért vagyok itt főleg, hogy hát elmondtam neki a bizonyságtételem egy részét.
1: And I shared a little bit about the authority of the Christ that we now serve.
0: És mutattam neki valamit a Krisztus tekintélyéről, akit szolgálunk.
1: And of the defeat of the devil.
0: És a sátán vereségéről.
1: And the authority of a believer in Christ's name.
0: És arról, hogy Krisztus nevében mekkora hatalma van a hívőnek.
1: And I said, that's going to end tonight. These attacks will end tonight.
0: Azt mondtam, hogy ma este vége lesz a kapcsolatodnak ezzel a dologgal.
1: I said, can I pray for you?
0: Azt megkérdeztem, imádkozhatok érted?
1: Can I exercise the authority of my Christ over this situation?
0: Gyakorolhatom az én Krisztusom hatalmát ezen a helyzeten?
1: So you're the head of the home, so we need your permission.
0: Te vagy a család feje, tehát szükségem van az engedélyedre.
1: With your permission, I can join my faith and my authority in the situation.
0: A te engedélyeddel bevethetem az én hatalmamat és hitemet ebbe a helyzetbe.
1: And so we start to pray, and his wife stops me. She says, oh my gosh, what's going to happen now?
0: Elkezdtünk imádkozni, a feleség már egy kicsit megrettent, hogy mi fog most történni.
1: Our demons going to manifest.
0: Hogy a démonjaink meg fognak nyilvánulni.
1: I said, no.
0: Ezt mondta a feleség, azt mondtam, nem.
1: She looked at me, she says, because you won't let them.
0: És rám nézett, azt mondta, igen, mert te nem engeded.
1: And I said, you are absolutely right.
0: És azt mondtam, pontosan így van.
1: I'm not going to let the devil put on an Academy Award performance for you.
0: Nem fogom engedni az ördögnek, hogy egy mesteri szintű bemutatót tartson neked.
1: Jesus discipled us and showed us how to deal with this. What did he deal with devils? He said, shut up and come out.
0: Jézus tett minket tanítványa, megmutatta nekünk, hogy hogy kell ezt csinálni. Azt mondta, right? Démon, fogd be a szádat, és gyere ki.
1: Jesus didn't let the demons manifest and carry on a conversation.
0: Jézus nem engedte, hogy a démonok megnyilvánuljanak és beszélgetésbe elegyedjenek.
1: Right? He shut them up and he drove them out.
0: Hanem befogta a szájukat és kiűzte őket.
1: I didn't explain that to this girl, but she was spiritually perceptive enough to know that without me having to explain that to her.
0: Ezt nem magyaráztam el ennek a nőnek, de ő szellemileg elég érzékeny volt arra, és jól felfogta a dolgokat, hogy tudja magától is.
1: So I prayed over him, I prayed over his wife, I prayed over the daughter.
0: Úgyhogy imádkoztam a férfiért, a feleségért, meg a kislányért.
1: I prayed over their house.
0: A házért.
1: Invoked the name of Jesus.
0: Jézus nevét hívtuk segítségül.
1: Invited the presence of the Holy Spirit.
0: Meghívtuk a Szent Szellem jelenlétét.
1: Blessed their dreams.
0: Megáldottuk az álmaikat.
1: And said good night.
0: És elköszöntünk, jó éjszakát kívántunk.
1: And I didn't hear anything for the next week.
0: És a következő héten nem hallottunk semmit.
1: I saw my wife's friend and I said, by the way, whatever happened?
0: És aztán találkoztam a feleségem barátnőjével, és megkérdeztem, hogy mi történt.
1: She got so excited.
0: De, és azt mondta, hogy annyira lelkes a barátnőm.
1: They haven't had another bad dream or nightmare since that night.
0: Azóta az este óta egyetlen újabb rémálmuk sem volt.
1: And they all moved to, I think, about a negative one now. They're not Christians yet, but they're going to a Bible study every week.
0: Azt gondolom, most már mínusz egynél tarthatnak, még nem keresztények, de minden héten járnak Biblia tanulmányzásra.
1: I think she's already crossed over into salvation, I believe, but he's still just a little bit not there yet.
0: Én hiszem, hogy a feleség már megtért egy kicsit, már a másik oldalon van, a férj még nem tart egészen ott.
1: Amen? That's frangelism.
0: Ez a barátság evangelizáció.
1: That's understanding a process.
0: Meg kell értenünk a folyamatot.
1: And if the Lord wants to use you in a situation that's a negative five, you're available and trained.
0: És hogyha az Úr egy olyan helyzetben akar használni, ahol mínusz ötösök vannak, te kész vagy és kiképzett arra, hogy megtedd.
1: If he wants to use you in a plus two or plus three, you're available.
0: És hogyha egy plusz kettes vagy plusz hármas esetében akar használni, arra is készen állsz.
1: So there comes a point where we move from into salvation and a person makes a decision that changes his life forever.
0: Tehát akkor eljutunk addig a pillanatig, amikor az illető üdvösséget nyer, és örökre megváltozik az élete.
1: And I call that regeneration. We step from death to life.
0: Ezt újjáteremtésnek hívom, átmegyünk a halálból az életbe.
1: But does our responsibility for our world end there?
0: De vajon véget ér a felelősségünk a világunk iránt ezen a ponton?
1: Absolutely not.
0: Egyáltalán nem.
1: Because from there we need to move them from salvation, from the cross, we need to move them into plus one.
0: Mert akkor az embereket a kereszttől, a megtéréstől el kell vinnünk a plusz egyig.
1: I believe the very first thing we need to work on is to move them into godly fellowship.
0: Hiszem, hogy legelőször Isten szerinti közösségbe kell őket helyeznünk.
1: If we can't get them into maybe our local church, we get into a small group or a Bible study, we got to get them into a healthy environment.
0: Hogyha nem tudjuk őket egy helyi gyülekezetbe bevinni, akkor legalább egy Biblia tanulmányozó csoportba, egy kisebb csoportba, egy egészséges közegbe.
1: And in the process they begin to start separating from the unholy things all around them in their life.
0: És akkor ebben a folyamatban kezdenek leválasztódni azokról a szentségtelen dolgokról, amik ott vannak az életükben.
1: Right? And this is where the disciple, what we call discipleship, really begins to move forward with momentum.
0: És ilyenkor kezd igazán lendülettel beindulni a tanítvánnyá válás.
1: Because like most of us, when we come to Christ with a lot of baggage.
0: Mert legtöbben úgy jövünk Krisztushoz, hogy nagyon sok cucc van nálunk, puttonyunk van.
1: A lot of hurts.
0: Nagyon sok fájdalom.
1: A lot of misconceptions.
0: Sok téves elképzelés.
1: We still believe many lies.
0: Még mindig sok hazugságot hiszünk.
1: And we are still tied to the world through ungodly relationships of different kinds.
0: És még mindig tele van a világunk nem Isten szerinti kapcsolatokkal, mindenfélékkel.
1: That's why the Bible is so emphatic about us not forsaking the assembly of ourselves together as a body, as believers.
0: Ezért hangsúlyozza a Biblia annyira azt, hogy ne hagyjuk el a hívők összegyülekezését.
1: Amen. I struggled with this for many months until I finally made a decision. I must move from the cross to number one to plus one. I need to start moving into godly fellowship. I was afraid of it.
0: Én néhány hónapig tartott, mire eljutottam idáig, hogy a megtéréstől a plusz egyig eljutottam, hogy elmegyek egy Isten szerinti közösségbe, mert őszintén szólva féltem tőle.
1: Some friends invited me to a church, to their church service.
0: Néhány barátom meghívott a gyülekezetükbe Isten tiszteletre.
1: And I walked in the back door and worship had already started.
0: Bementem a hátsó ajtón, a dicsőítés már elkezdődött.
1: And here I saw half the room singing with their hands in the air.
0: És látom, hogy az emberek ott a teremben énekelnek a kezük a magasban.
1: I almost turned around and ran for fear.
0: Majdnem sarkon fordultam és elrohantam ijedtemben.
1: Right?
0: Így van.
1: You see, I had not seen this before. This is a whole new thing for me.
0: Ilyet még nem láttam korábban, az egész annyira új volt nekem.
1: If I had come myself, I would have surely have left.
0: Hogyha egyedül mentem oda biztos elmentem volna.
1: But I didn't come by myself.
0: De nem egyedül mentem.
1: I had a couple friends that grabbed me by my hand and they took me to church.
0: Néhány barátom kézen fogott és elvitt a gyülekezetbe.
1: And they said, don't be afraid.
0: És mondták, ne félj.
1: And they explained things to me.
0: És elmagyarázták nekem a dolgokat.
1: And I had lots of questions.
0: Sok kérdésem volt, ugye?
1: Right? That's discipleship.
0: Ez a tanítványá tevés.
1: That's how you move someone to step one.
0: Így kell valakit a plusz egyig, az első lépésig.
1: Sensitive to how they think.
0: Eljuttatni, meg kell értenünk, hogy gondolkodnak ők.
1: We don't forget how we were the exact same way, many of us.
0: Nem szabad elfelejtenünk sokaknak, hogy mi ugyanolyanek voltunk, így van?
1: And so we're sensitive to that.
0: Tehát érzékenynek kell lennünk erre.
1: As we move them from step one, we move them to step two, and we start moving them again into discipleship.
0: Tehát ahogy a plusz egytől eljutunk a plusz kettőig, a teljes gőzzel beindul a tanítványá válás.
1: We start to teach them how to study the scriptures.
0: Kezdjük őket tanítani, hogyan tanulmányozzák a Bibliát.
1: And begin to renew their minds. and begin renewing their minds with God's
0: Kezdjük megújítani az elméjüket Isten beszédével.
1: So I'm going to tell someone, no, please, please, please, don't start with the book of Revelation.
0: Tehát mindig azt mondom, könyörgöm, kérlek esetben, ne a jelenésekkel kezdjen.
1: That's what I did. That's what I did.
0: Hiszen én azzal kezdtem.
1: It didn't help me.
0: De nem segített sokat.
1: I said, no, I want you to begin with the book of John.
0: Azt mondtam, nem, kezd a János evangéliumával.
1: And as you go through this, you start writing down your questions.
0: És ahogy olvasol, mindig írd fel a kérdéseidet.
1: And whenever we get together, I want to hear your questions.
0: És amikor összejövünk hetente mondjuk egyszer, szeretném hallani a kérdéseket.
1: And if I can't answer your questions, I'm going to find someone that can.
0: És hogyha én nem tudok válaszolni, majd találok valakit, aki tud.
1: Google. Who is the beast of the book of Revelation?
0: Ki a fenevad a jelenések könyvében?
1: I'm kind of kidding, but kind of not. There are tremendous resources on the internet today.
0: Részben viccelek, de részben nem, hiszen az interneten fantasztikus forrásokat találunk.
1: I believe God is equipping his end-time saints before his imminent return.
0: Én hiszem, hogy Isten az ő utolsó időkbeli szentjeit képzi erősen az ő közvetlen visszatérése előtt.
1: I believe more people will come to Christ before the Lord's return than we have seen ever.
0: Én hiszem, hogy most az Úr visszajövetele előtt többen jönnek majd Krisztusból, az, mint valaha korábban.
1: I believe the Lord is going to come, and I believe the wickedness will become even wickeder.
0: Én hiszem azt is, hogy a gonoszak gonoszabbak lesznek.
1: But I don't believe all the world is wicked. I believe there's many, many, many people that have a heart for God if they simply hear the good news.
0: De én hiszem, hogy nem az egész világ gonosz, hanem nagyon-nagyon sok ember van, aki kész a jó hír meghallására, olyan a szíve.
1: So we begin to teach them how to develop a prayer life. And these are some of the things that Polly will talk more about tomorrow.
0: Tehát kezdjük tanítani őket az ima élet kifejlesztésére. Néhány ilyen dologról Polly fog holnap beszélni.
1: And a very important thing is I teach them how to effectively communicate with their world of relationships, their friends.
0: És nagyon fontos, hogy azt is megtanítsuk nekik, hogy hogyan beszéljenek az ő barátaikkal, az ő világukban lévőkkel.
1: You know why?
0: Tudjátok miért?
1: Because initially they're the most zealous.
0: Hiszen kezdetben ők lelkesebbek.
1: The most foolish.
0: Ők a legbolondabbak.
1: The most untrained.
0: A legképzetlenebbek.
1: The most unknowledgeable of scripture.
0: És ők ismerik legkevésbé a Bibliát.
1: So they have no wisdom but great zeal.
0: Úgyhogy nagyon lelkesek, de egyáltalán nem bölcsek.
1: And in the first 6 months that someone comes to Christ, they are the most evangelistically potent that they will be for the rest of their life.
0: És az emberek a megtéréseket követő 6 hónapon belül a leghatékonyabbak, leginkább hajlamosak az evangelizálásra az életük további részével összevetve.
1: Right?
0: Így van.
1: Because all of their friends and relatives and neighbors.
0: Hiszen minden szomszédjuk, rokonjuk és barátjuk.
1: Knew what they were before.
0: Tudja, hogy milyenek voltak korábban.
1: And they see the change today.
0: És látják, hogy mára milyenné lettek.
1: And they can't explain it.
0: És nem tudják, hogy miért történt ez.
1: You could try to deny it.
0: Megpróbálhatod tagadni.
1: You may not like it.
0: Talán nem tetszik.
1: But you can't deny it.
0: De nem tagadhatod.
1: Like the blind man, he says, I can tell you only this. I was blind, but now I see.
0: Azt mondta ugye a volt vak ember is, hogy én nem tudom, hogy hogy van ez a dolog, de azt tudom, hogy vak voltam, és most már látok.
1: And all of the wisdom of the Pharisees and the Sadducees and the scribes couldn't do anything about that testimony.
0: És a farizeusok és szaduceusok és írástudók összes bölcsessége is érve nem tudott mit kezdeni ezzel a ténnyel.
1: The woman at the well believes and runs back and she brings her entire village to Christ.
0: Az asszony a kútnál hitre jut, és utána az egész falubeli népet kihozza Krisztushoz.
1: But I have found that's only true for about the first 6 months to a year.
0: De én azt találtam, hogy ez a megtérés követően körülbelül fél vagy egy éven belülig érvényes.
1: After that, things start returning back to normal, and the convicting power of the Holy Spirit can't work the testimony the same way.
0: Azután már kezdenek a dolgok visszatérni a rendes kerékvágásba, és a Szent Szellem meggyőző ereje már nem tud olyan módon működni.
1: And that's how we see everyone very quickly coming to the Lord and his disciples. Jesus would win one brother to the Lord, who would bring the other brother to the Lord, and pairs of brothers and families were coming to Christ. Rapidly.
0: És azt látjuk, hogy amikor Jézushoz odament valaki tanítványává vált, akkor nagyon gyorsan hozta az egyik testvérét, a másik testvérét, a barátait kettesével.
1: And it's our job as disciples to train and prepare them to be effective in that very critical time.
0: És nekünk tanítványoknak az a dolgunk, hogy képezzük a megtérteket arra, hogy ebben a nagyon döntő fontosságú időszakban jól csinálják a dolgukat.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: See, only you can do that in your world.
0: A te világodban ezt csak te csinálhatod meg.
1: And it's your job.
0: És az a te dolgod.
1: It's your Christ-given mission.
0: Krisztus neked adta ezt a küldetést.
1: From -2, we move to +3, and we begin to help these young people, young believers in the first tests of their faith.
0: a plusz kettőből aztán megyünk a plusz három felé, és segítjük a friss hívőket az első hitpróbákban.
1: What I found in my experience of seeing hundreds of people come to Christ,
0: én azt tapasztaltam, hogy amikor láttam, hogy több százan Krisztushoz jöttek,
1: almost all of them have a critical test of their faith in the first year.
0: Az első éven belül a megtérés követően mindegyiküknek szinte volt egy döntő fontosságú hitpróbája.
1: The enemy takes that critical time and he will always make a drive and an attack, an attempt to take them out right at the very beginning.
0: Az ördög ebben a nagyon döntő fontosságú időszakban mindig megpróbálja megragadni a lehetőséget, hogy egy nagyon erős csábítással, kísértéssel, próbával kiüsse őket így az elején.
1: I had one brother of mine who was a negative five. One friend of mine. I worked with him. Associate.
0: Volt egy munkatársam, aki egy mínusz ötös volt.
1: I prayed him all the way through to salvation.
0: Elimádkoztam őt a megtérésig.
1: And in the after salvation, in the first few months, we had a conference in Germany, and I said, I want you to come to this Bible conference with me.
0: És az pár hónappal a megtérése után volt Németországban egy konferencia, keresztény konferencia, elhívtam őt, hogy jöjjön el velem.
1: And he said, okay.
0: Azt mondta, jó.
1: But in the next couple months before the conference, he started to fall, came under attack.
0: De a konferenciát megelőző utolsó hónapokban nagyon komoly támadások alá került.
1: And as we got closer, I called him up and said, okay, are you ready to go? The conference is in a week.
0: És ahogy már közelebb jött az időpont, felhívtam telefonon, na készen állsz, jössz egy hét múlva konferencia.
1: I don't know if I really can make it. I don't think I'm going to be able to go.
0: Hát nem is tudom igazán. Tulajdonképpen lehet, hogy nem is tudok elmenni.
1: I said, no, John, you're going to go.
0: Azt mondtam, John, te eljössz.
1: This is critical. It's too important for you not to go.
0: Ez túl fontos ahhoz a számodra, hogy ne gyere el. El kell, hogy gyere.
1: I am coming for you Saturday morning, such and such a time, be ready.
0: Szombat reggel ekkor és ekkor a házadnál leszek, legyél kész.
1: I showed up that morning.
0: Oda mentem aznap reggel.
1: There was smoke in his apartment.
0: A lakásban cigifüst volt.
1: He was drinking too much and he made some cookies and burned some cookies.
0: Túl sokat ivott a barátom, néhány sütit megégetett.
1: He was laying on the couch half drunk.
0: És félig részegen ott hevert az ágyon.
1: And I said to myself, God, what do I do?
0: És azt mondtam magamnak, Uram, mit csináljak?
1: We're going.
0: Na, megyünk.
1: And I took him to the conference.
0: És elvittem a konferenciára.
1: The Lord touched him.
0: Az Úr megérintette.
1: Baptized him in the Holy Spirit.
0: Bemerítette Szent Szellemben.
1: And he met his wife on that
0: és azon a konferencián találkozott a leendő feleségével.
1: 20 years later, he's still serving God.
0: 20 évvel később még mindig Isten szolgálja.
1: That's discipleship.
0: Ez a tanítványság.
1: Will offenses come?
0: Amikor jönnek a sértődések,
1: yes,
0: botránkozások, jönnek.
1: Right? Will tests come?
0: Jönnek próbák.
1: Blessed is the young believer who has someone standing by his side.
0: Áldott az a fiatal hívő, aki mellett áll valaki ilyen helyzetekben.
1: And unless you're a baby Christian, if you're the least bit mature, you are that person.
0: És hogyha nem vagy egy csecsemő keresztény, ha már egy pici érettség van benned, akkor te vagy az, aki ott álljon.
1: Number four, we lead them into maturity.
0: Plusz négy, vezessük be őket az érettségbe.
1: They begin to start bearing fruit that pleases the Father.
0: Ilyenkor kezdenek az atyának tetsző gyümölcsöt teremni.
1: We teach them to love as Christ loved us.
0: Tanítjuk őket, hogy szeressenek úgy, ahogy Krisztus szeretett minket.
1: We teach them what lordship means.
0: Megtanítjuk őket, mi az, hogy Jézus Úr.
1: We teach them what obedience means.
0: Mit jelent az engedelmesség?
1: We teach them to walk in the light as He is in the light.
0: Tanítjuk őket, hogy járjanak a világosságban, ahogy Isten a világosságban van.
1: Amen? And then number five, we eventually bring them into a place where we train leaders to multiply themselves and be leaders.
0: És a plusz ötnél már vezetőket képezünk, akik képesek lesznek arra, hogy további vezetőket képezzenek.
1: 2 Timothy 2:2, Paul says, go out, find faithful men, teach them like I've taught you, and then teach them to go do the same.
0: 2 Timóteus 2:2, Pál azt mondja Timóteusnak, hogy találj hűséges embereket, hív embereket, és tanítsd őket arra, hogy ugyanúgy vezetőké váljanak, ahogy én tanítottalak téged.
1: In Titus chapter 2, Paul speaking to Titus.
0: Titus 2-ben Pál szól Titushoz.
1: Says, likewise, you older women, be reverent in the way that you live.
0: Azt mondja, hasonlóképpen ti idősebb asszonyok, tiszteletreméltóan éljetek.
1: Be able to teach what is good.
0: És tudjátok tanítani, mi a jó.
1: And train up the younger women on how to love their husbands and their children.
0: És tanítsátok a fiatalabb nőket, hogy hogyan szeressék a férjüket és a gyerekeiket.
1: Amen.
0: Amen.
1: Do we have any older women here?
0: Vannak
1: not just physically but spiritually?
0: Idősebb asszonyok, akik nem csak fizikailag idősebbek, hanem szellemileg is.
1: As I understand that that's a commandment from Christ to you.
0: Én úgy érzem, hogy Krisztus ezt parancsolja nektek.
1: Commandment.
0: Ez nem egy javaslat, hanem egy parancs.
1: You're commanded by the king to go out and to teach younger women, younger than yourself, physically, spiritually, teach them how to be a godly woman, a godly mother.
0: Isten kiküld téged arra, hogy menj el, keresd náladnál fiatalabb, fizikailag és szellemileg ifjabb asszonyokat, és tanítsd őket, hogy hogyan kell a családjukban forgolódni.
1: Amen?
0: Amen.
1: So that moves us now through the whole spectrum.
0: Tehát ilyen módon már a skálának az egész hosszát végig jártuk.
1: And I believe that the Lord desires us to train for this process.
0: Én hiszem, hogy az Úrnak az a vágya, hogy mi erről folyamatra tanuljunk ki.
1: So that the Lord himself can select us for any mission he might have at hand.
0: Hogy az Úr kiválaszthasson minket bármelyik feladatra -5-től +5-ig, ami épp a kezünk ügyében van.
1: Amen? No matter what the mission is.
0: Teljesen mindegy, mi a feladat.
1: Paul is ready for the mission.
0: Pali készen áll a feladatra.
1: Give it to Franz, he'll make it happen.
0: Adjátok a feladatot Franznak, ő megvalósítja.
1: That's how we're all to live.
0: Így kell élnünk.
1: Amen? I'll close with just these last thoughts as I think about the last week.
0: Ezekkel az utolsó gondolatokkal fejezem be, hogy az elmúlt hétre gondolok.
1: The other day I had some of my immediate family visiting my home.
0: Egyik nap az egyik családtagunk, rokonunk volt nálunk látogatóban.
1: I invited him for hamburgers.
0: Hamburgerezni hívtuk meg.
1: American style.
0: Ilyen amerikai hamburgerre.
1: Exquisite.
0: Kiváló.
1: And then I invited him up so we can watch some videos that I brought back from America called The Planet Earth. It's on BBC. I think many of you have seen this. Excellent.
0: Tehát ilyen BBC-s videókat akartunk velük együtt megnézni, ilyen természettudományos filmeket.
1: This is a documentary showing places around the world and the amazing, amazing world of creation.
0: Tehát a világ különböző pontjain vették fel ezeket a filmeket, és a teremtett világnak egészen lenyűgöző szépségű helyeit mutatja.
1: And they show birds that are migrating thousands of miles and doing amazing things.
0: Ugye madarak vannak benne, amelyek több ezer mérföldet vándorolnak minden évben oda-vissza.
1: And I said, isn't that amazing intelligence that God the Creator has put in these animals?
0: Megdöbbentő dolgokat végeznek el, és azt mondtam, nem megdöbbentő, hogy Isten ilyen értelmet helyezett el bennük.
1: And then it shows these elephants in the Amazon.
0: Aztán ott vannak az Amazonas.
1: In Congo. This elephant comes and he's digging down in this water and he's digging down way below the water and blowing it out so that he can get to the mud that's down there.
0: Hogy az elefánt belemegy a vízbe és ás bele a vízben mélyen, hogy elérje az iszapot, ami ott van.
1: Because he needs the minerals that are in that mud.
0: Mert szüksége van azokra az ásványi anyagokra, amik abban az iszapban vannak, az emésztéséhez kellene ezek. Hiszen a Kongó folyóban él.
1: Isn't that amazing intelligence?
0: Azt mondtam a rokonomnak, nem elképesztő értelem ez.
1: See, these two guys don't believe there's even a God. Okay, but these two people I'm sharing with my family don't believe there's a God.
0: Tehát olyan emberekkel osztottam ezt meg a családomból, akik azt sem hiszik, hogy van Isten.
1: And my job isn't to say, would you please pray the sinner's prayer after me? Jesus loves you.
0: És ilyenkor nem az a feladatom, hogy azt mondjam, légy szíves, mondd el utánam a megtérés imáját, hiszen Jézus szeret téged.
1: My job is to plow the ground.
0: Hanem az a dolgom, hogy szántsam a földet.
1: Amen?
0: Amen.
1: Today, this morning,
0: ma reggel,
1: I was invited to come and speak before student leadership in the University of Maribor.
0: Mariborban meghívtak, hogy egy egyetemen a vezetőség előtt beszéljek.
1: It's a very large university, second largest in the country.
0: Ez az ország második legnagyobb egyeteme.
1: And I was invited to come and to share with all of the student leaders for all the departments.
0: És arra hívtak meg, hogy mindegyik szaknak vagy fakultásnak a diákvezetőinek tartsak egy előadást.
1: So these are the student heads over medicine and law and business and finance, all 18 different disciplines.
0: Tehát 18 különböző szak van itt, ahol orvosokat, jogászokat, üzletembereket, különböző szakmákra embereket képeznek ki.
1: And I shared my passion for their lives and their futures.
0: És ezeknek a vezetőivel beszéltem, és elmondtam, ami a szívemben ég az ő jövőjükkel kapcsolatban.
1: I talked about the opportunities in the information age.
0: Beszéltem az információs kor lehetőségeiről.
1: And how God created them for a purpose and a plan.
0: Hogy Isten egy tervel és egy céllal teremtette őket.
1: And I showed them pictures of Bill Gates and of Steve Jobs when they're the same age, you know, teenagers with beards and long hair.
0: És mutattam nekik fényképeket Bill Gatesről, meg másokról, aki nem tudom kicsoda, akik szintén, amikor ő korukban voltak, ilyen tizenévesek voltak, szakállal, hosszú hajjal.
1: Those guys are not smarter than you.
0: És azt mondtam, ezek az emberek nem okosabbak nálatok.
1: But they think differently.
0: Csak másképp gondolkodnak.
1: And I just passionately shared with them for an
0: hour. És szenvedélyesen beszéltem hozzájuk másfél órán keresztül.
1: I shared probably 30 scriptures, well, everyone saying John chapter 2 verse 17.
0: Körülbelül 30 Biblia verset mondtam el nekik, anélkül, hogy a helyét emlegettem volna.
1: You see, that was a discipleship opportunity.
0: Ez egy tanítványképzési lehetőség volt.
1: The master gave me his assignment, says, I want you to go to the university, and I didn't hear voice, but that's what it was. What it was.
0: A mester adott nekem egy utasítást, hogy menjek el az egyetemre ezt megcsinálni. Nem hallható hangot hallottam, de tudtam, hogy szólt.
1: And I got up this morning, I thought to myself, what am I going to say?
0: És ma reggel felkeltem, és azt gondoltam, mit fogok mondani nekik? Nem is tudom.
1: But I went.
0: De elmentem.
1: And I came back and I was just full of the Spirit of God.
0: És amikor hazaértem, tele voltam Isten szellemével, nagyon jó volt.
1: Thank you, Lord, that you gave me an assignment in which I was able to just share some seeds
0: of
1: discipleship and destiny.
0: Köszönöm, Uram, hogy adtál nekem egy feladatot, és képes voltam elvetni néhány magot a rendeltetésünkről, a célunkról.
1: What a privilege.
0: Micsoda kiváltság. Így van.
1: And yesterday I closed this. Yesterday I was talking to someone that's a plus five.
0: Tegnap beszéltem valakivel, aki egy plusz ötös.
1: A mature leader in the body of Christ.
0: Egy érett vezető Krisztus testében.
1: And I had an excellent opportunity just to share with him. Again, so I'm not saying I'm discipling you. I'm just simply influencing for Christ.
0: És egy nagyszerű lehetőségem volt arra, hogy beszélgessek vele. Nem azt mondtam, hogy én most tanítványozlak téged, hanem egyszerűen hatást gyakoroltam rá Krisztus érdekében.
1: Sharing with him what was freely given to me in an area of revelation.
0: Elmondtam neki azt, amit én kaptam kijelentésképpen.
1: Amen. So do you see what frangelism and it really means from reaching the unlost to discipling and even raising up leaders, future leaders?
0: Tehát most már látjátok, hogy a tanítványképzés mi mindenről szól, egészen az elveszettek elérésétől az érett vezetők tanítványozásáig.
1: On any given day, the Lord may give you an assignment that will move you anywhere on that spectrum.
0: És bármely napon adhat az Úr nektek olyan feladatot, hogy valaki felé ezen a skálán, aki bárhol elhelyezkedik, szolgáljatok.
1: But I have three questions as we close.
0: De most befejezésként három kérdést akarok feltenni.
1: Question number one.
0: Első.
1: Will you accept Christ's mission for your world?
0: Elfogadod azt, hogy Krisztus a saját világodhoz küld?
1: Question number two.
0: Második kérdés.
1: Will you pray that the Holy Spirit softens your heart and gives you heaven's perspective on what's really going on?
0: Imádkozol, mi fogsz azért, hogy a Szent Szellem lágyítsa meg a szívedet, és megmutassa neked az menny szempontjából, hogy igazából mi folyik itt?
1: And question number three.
0: Harmadik kérdés.
1: Will you train for the process of warfare?
0: Fogsz tanulni, hogy alkalmas legyél a harc folyamatára?
1: I just retired after 32 years in the military.
0: Én 32 év szolgálat után vonultam vissza a seregből.
1: You know how many years I was in training?
0: Tudjátok, hány éven át tanultam ezt?
1: Answer. 32
0: Válasz.
1: Years.
0: Válaszol, 32 évig, igen.
1: Amen? When you're a soldier in battle, you are always training.
0: Amikor katona vagy, és csatában vagy, mindig tanulsz.
1: You never know it all.
0: Soha nem tudsz mindent.
1: You're never totally prepared.
0: Soha nem vagy teljesen felkészült.
1: You're always developing your skills.
0: Mindig fejlesztened kell a készségeidet.
1: And if that's true in the natural world all around us, how much more so that be for the spiritual weight and the spiritual glory and the spiritual realities that we embrace as believers.
0: És hogyha ez ennyire igaz a földi világban, akkor mennyire igaz a minket körülvevő dicsőség és erőteljes szellemi világban?
1: You can say amen, let's stand to our feet.
0: Hogyha tudtok erre áment mondani, álljatok fel.
1: Amen.
0: Amen.
1: As we said, tomorrow we'll begin in really much more practical detail looking at discipleship, fathering.
0: Ahogy már mondtuk, holnap délelőtt elkezdjük részletesebben megvizsgálni a tanítványképzés és atyaság témáját.
1: But hopefully now in these first two sessions we've laid again that foundation that we can now build upon.
0: De remélhetőleg ebben az első két tanításban le tudtuk fektetni azt az alapot, amire most újra tudunk építeni.
1: And let's just close in prayer. Father God,
0: fejezzük be imával, Atyánk Istenünk.
1: You've heard every heart in this room.
0: Te hallottál minden szívet ebben a teremben.
1: You've heard those that have said yes to question one.
0: Hallottad azokat, akik igent mondtak az első kérdésre.
1: You heard those that have said yes to question two.
0: Azokat is, akik igent mondtak a másodikra.
1: And you've heard those that have said yes to question three.
0: És azokat is, akik a harmadikra mondtak igent.
1: Now that's where it begins. Now we must look to you, Holy Spirit, to begin your work in us.
0: Itt kezdődik a folyamat, Uram, és most rád nézünk, Szent Szellem, hogy kezdj el dolgozni bennünk.
1: To train them up, to train us up in the art of spiritual war.
0: Hogy képezd ki minket a szellemi harcban.
1: to give us your burden for the lost.
0: Hogy add nekünk a te terhedet az elveszettek iránt.
1: And your passion to raise up the next generation of laborers in the vineyard.
0: És a te szenvedélyedet, hogy amivel te ki akarod képezni a következő nemzedék vezetőit a szőlőben.
1: For the harvest is truly great, but the laborers are few.
0: Hiszen valóban nagyon sok az aratnivaló és kevés a munkás.
1: And now, Holy Spirit, I pray that you would touch every person here tonight
0: with
1: your presence and power.
0: Most Szent Szellem, imádkozom, hogy ebben a teremben minden jelenlevőt érints meg a te erőddel, jelenléteddel ma este.
1: And I pray that these are just not words spoken.
0: Imádkozom, hogy ne csak szavak hangozzanak itt el.
1: But these are your truths that are conveyed and imparted into each heart here tonight.
0: Hanem a te igazságod jusson el minden szívbe ma este.
1: I ask it in Jesus' name.
0: Ezt Jézus nevében kérem.
1: And so I have every confidence.
0: Úgyhogy nagyon maga
2: biztos. Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat második része, melyben Darko Kreiner tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Szansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékai című tanítássorozatának 10. része hangzik el.
3: Well, what I want to do primarily in this session is to concentrate on the
4: ebben a tanításban elsősorban a proféta szerepéről szeretnék beszélni, és erre összpontosítanék.
3: And most of what I'm going to say is not in your notes.
4: Előtt el akarom mondani, hogy ez nincs benne a jegyzetetekben.
3: But I think you'll appreciate that it's relevant to what God is saying to us.
4: De azt gondolom, hogy értékelitek, hogy ez összevág mégis majd azzal, amit Isten mond nekünk.
3: So let me just begin with a few.
4: Tehát szeretnék.
3: You'll find on page 33
4: there's a what should be a heading,
3: and it says Moses, the classic Old Testament prophet.
4: Mózes, a klasszikus ószövetségi proféta van egy ilyen sor itt a 33. oldalon.
3: Now that should be a title of the next section. It got misplaced somehow.
4: Ez a következő szakasznak a címe, tehát igazából rosszul van szerkesztve.
3: On that and why the Bible picks on him.
4: De szeretnék ővel tölteni egy kis időt, és azzal, hogy a Biblia miért ő rávilágít rá ennyire.
3: I want to compare this and contrast this with another prophet. That is the prophet
4: Elijah. Őt összehasonlítani egy másik profétával, Illéssel.
3: But let me just begin with a few general statements.
4: De szeretném néhány általános állítással kezdeni.
3: Through most of the Old Testament,
4: az Ószövetség zömében
3: God sought to lead his people directly through the prophet.
4: Hogy a népét közvetlenül profétákon keresztül vezesse.
3: And starting with Abraham,
4: Abrahammal kezdve,
3: almost all of God's leaders were also in the Bible, they were called prophets.
4: Istentől fel kellett mondani, minden vezetőt az Ószövetségben profétának nevez a Biblia.
3: I'm not going to spend all the time on this, I'm just going to mention the names, but
4: nem
3: there are Bible references for each one
4: tölteni,
3: which declare them to be a prophet.
4: De csak utalást teszek arra, hogy a Biblia különböző pontokon ezeket a következendő embereket mindet profétának nevezi, például Ábrahámot.
3: He's called a prophet in Genesis 20 verse 7.
4: Őt az 1 Mózes 27 nevezi profétának.
3: And that's when Abimelech, the Philistine king, has taken Abraham's wife into his house, remember.
4: Elvitte Ábrahám feleségét, Sárát a maga háremébe, emlékeztek erre az
3: esetre. Because Abraham lied his way out of trouble.
4: Mert Ábrahám belehazudta magát a problémába, pedig azt gondolta, hogy a hazugsággal kikerül a problémából.
3: If you lie your way out of trouble, it usually leads you into even more trouble.
4: Hogyha a hazugsággal kerültök ki egy problémából, akkor általában még nagyobb probléma a vége.
3: So God appears to Abimelech and said, now this
4: tehát Isten megjelent Abimeleknek, és azt mondta, hogy Ábrahám az én profétám.
3: And many of these prophets had a remarkable face-to-face relationship with God.
4: És sok ilyen profétának nagyon jelentős, figyelemre méltó szemtől szemben való kapcsolata volt az Úrral.
3: In the book of James in the New Testament,
4: az Új Szövetségben, Jakab könyvében,
3: and it's said several times in the Old Testament,
4: és az Ószövetségben is többször olvassuk ezt,
3: we're told that Abraham was God's friend,
4: hogy Ábrahám Isten barátja volt,
3: and he knew him face to face. These two statements are made about him.
4: Ben ismerte Ábrahám Istent. Ezt a két állítást mondja róla a Biblia.
3: The prophetic dreamer,
4: a következő József, a profétikus álmodó,
3: he's several times called a prophet.
4: Őt is többször profétának nevezi az írás.
3: And as Franz pointed out, he was remarkable in the way that he brought both the prophetic revelation, but also the wisdom to deal with that political situation,
4: József,
3: and economic
4: József jelentős volt, figyelemre méltó abban, hogy nem csak a profétai kijelentéseket mondta el a helyzetről, hanem Egyiptomban nagy bölcsességgel a kimenekedés útját is megszervezte az éhínségből.
3: Now all these things are worthy of study.
4: Mindezek a dolgok méltók a tanulmányozásra.
3: The Bible, the New Testament says this about the Old Testament.
4: Mert az Új Szövetség a következőt mondja az Ószövetségről.
3: In 1 Corinthians chapter 10 from 1 through 11. It's
4: első 11 versében azt olvassuk.
3: It describes some Old Testament events.
4: Ott említ néhány ószövetségi eseményt.
3: which are literal and also allegorical.
4: Amelyek szó szerint érsemények, de ugyanakkor jelképesek is.
3: And we're told that they were written for
4: our warning,
3: for our instruction.
4: Ezek a mi figyelmeztetésünkre és oktatásunkra irattak meg.
3: And then it says this in verse 11.
4: És aztán a 11. versben azt olvassuk.
3: These things are written.
4: Ezek a dolgok.
3: Particularly for those people on whom
4: különösen
3: the end of the
4: azoknak a számára irattak meg, akikre az idők vége elérkezett.
3: Now, do you have the feeling that we're in these days?
4: Van ilyen érzésetek nektek is, hogy mi az utolsó időkben élünk, igen?
3: Okay, so we need to give our attention to these things.
4: Tehát figyelnünk kell ezekre a dolgokra.
3: Why would God write 15 chapters on the life of Joseph just to teach us some Jewish history?
4: Miért írna Isten József életéről 15 fejezetet csak azért, hogy a zsidó történelemről oktasson minket?
3: Because they're written for our instruction.
4: Azért, mert ez a mi oktatásunkra, tanításunkra iratott
3: meg. Why would God write 57 chapters in the Old Testament on the life and the kingdom of David?
4: 57 fejezetet Dávid király királyságában azt olvassuk.
3: It describes some Old Testament events.
4: Ott említ néhány ószövetségi eseményt.
3: Which are literal and also allegorical.
4: Amelyek szó szerint események, de ugyanakkor jelképesek is.
3: And we're told that they were written for
4: our warning
3: and for our instruction.
4: Ezek a mi figyelmeztetésünkre és oktatásunkra irattak meg.
3: And then it says this in verse 11.
4: És aztán a 11. versben azt olvassuk.
3: These things are written.
4: Ezek a dolgok.
3: Particularly for those people on whom the end of the age is.
4: Azoknak a számára irattak meg, akikre az idők vége elérkezett.
3: Now, do you have the feeling that we're in these days?
4: Van ilyen érzésetek nektek is, hogy mi az utolsó időkben élünk, igen?
3: Okay, so we need to give our attention to these things.
4: Tehát figyelnünk kell ezekre a dolgokra.
3: Why would God write 15 chapters on the life of Joseph just to teach us some Jewish history?
4: Miért írna Isten József életéről 15 fejezetet csak azért, hogy a zsidó történelemről oktasson minket?
3: Because they're written for our instruction.
4: Azért, mert ez a mi oktatásunkra, tanításunkra iratott meg.
3: Why would God write 57 chapters in the Old Testament on the life and the kingdom of David?
4: 57

0: For those people on whom
1: különösen azoknak a számára irattak meg, akikre az idők vége elérkezett.
0: Now, do you have the feeling that we're in these days?
1: Van ilyen érzésetek nektek is, hogy mi az utolsó időkben élünk? Igen.
0: Okay, so we need to give our attention to these things.
1: Tehát figyelnünk kell ezekre a dolgokra.
0: Why would God write 15 chapters on the life of Joseph just to teach us some Jewish history?
1: Miért írna Isten József életéről 15 fejezetet csak azért, hogy a zsidó történelemről oktasson minket?
0: Because they're written for our instruction.
1: Azért, mert ez a mi oktatásunkra, tanításunkra iratott meg.
0: Why would God write 57 chapters in the Old Testament on the life and the kingdom of David?
1: 57 fejezetet Dávid király királyságának a történetéről.
0: Now that's a massive amount of scripture, amen.
1: Ezek óriási mennyiségű iratok.
0: When Jesus was risen from the dead,
1: amikor Jézus feltámadt a halálból,
0: the first thing he did with his disciples,
1: az első dolga, amit tett a tanítványaival, az volt,
0: was to rebuke the unbelief and cast it out of them.
1: Hogy megdorgálta bennük és kiűzte belőlük a hitetlenséget.
0: And then it says in Luke 24.
1: Aztán azt olvassuk a Lukács 24-ben.
0: That he took the Psalms.
1: Hogy fogta a zsoltárokat, a prófétákat,
0: and the poets,
1: és a költészeti könyveket,
0: and to them in
1: és elmagyarázta
0: books,
1: a tanítványoknak ezekből a könyvekből kiindulva mindazt, amit őről írtak ezek.
0: So he clearly used the Old Testament as an allegorical picture of himself and his kingdom.
1: Hogy Jézus az Ószövetséget úgy használta, mint önmagáról és a saját királyságáról szóló jelképes előképeket.
0: That must have been a fantastic Bible study.
1: Biztos, hogy fantasztikus Biblia tanulmány ezeket végigkövetni.
0: And then it says, then he opened their hearts to give them understanding.
1: Hogy utána megnyitotta a tanítványok szívét, hogy értsék az írásokat.
0: So you and I need to be students of these things.
1: Tehát nekünk tanulnunk kell ezeket a dolgokat.
0: And then we need to ask the Lord what instructions and directions and wisdom are you giving us for our situation today?
1: Hogy a mi mai helyzetünkre vonatkozólag milyen tudást és milyen útmutatást és milyen bölcsességet ad nekünk az Úr ezekből.
0: Then we'll come to Moses, which I'm going to spend some time on.
1: Mózeshez jutunk, akivel némi időt el fogok tölteni.
0: And then I'll mention some of the other names.
1: Aztán megemlítek még néhány nevet.
0: Aaron.
1: Áron,
0: Miriam, Joshua,
1: Józsuét,
0: Samuel, David frequently,
1: Dávidot gyakran,
0: Nehemiah,
1: Nehémiás,
0: and then various people like Deborah,
1: és aztán még különböző embereket, mint Deborát és Gedeont. Mindegyiküket valahol az Ószövetség prófétának neveztek.
0: Samuel napjaiban a nép
1: azt kérte, hogy egy király vezesse őket, ne proféta.
0: And God saw that as a rejection of himself.
1: És Isten ezt úgy tekintette, mintha őt utasították volna el.
0: And they said they wanted a king to be like
1: the other people. És azt mondták a zsidók, hogy ők is királyt akarnak, ahogy a többi népnek is királya van.
0: And they gave three reasons.
1: És három okát adták ennek.
0: We want someone to lead us and tell us what to do.
1: Akarunk, hogy valaki vezessen minket és megmondja, mit csináljunk.
0: We want someone to fight our battles.
1: Akarunk valakit, aki vívja a harcainkat.
0: And we want someone to hear God on our behalf.
1: Aki meghallja Isten üzenetét nekünk, ami számunkra.
0: Those were the three reasons they gave.
1: Ez volt a három ok, amit mondtak.
0: In other words, we don't want a direct relationship with God. That's too dangerous.
1: Más szóval, nem akarunk közvetlen kapcsolatot Istennel, mert ez túl veszélyes.
0: And it's too demanding.
1: És túl sokat követel tőlünk az ilyen kapcsolat.
0: But we want to have a human intermediary between ourselves and God.
1: De szeretnénk, hogyha lenne egy emberi közvetítő Isten is mi közöttünk.
0: Now, as leaders in the church, we must be very careful. We don't let the people push us into that position.
1: Nekünk, gyülekezeti vezetőknek nagyon kell vigyáznunk, hogy a gyülekezetünk tagjai ne emeljenek minket ebbe a helyzetbe, és ne kényszerítsenek bele.
0: Because God said under the new covenant,
1: mert Isten azt mondta az új szövetség alatt,
0: we will not have to tell each other how to know the Lord.
1: Hogy nem kell megmondanotok egymásnak, hogy hogyan ismerjétek meg az Urat.
0: He said they will all know me from the least to the greatest.
1: Mert mindannyian ismerni fogtok engem a legkisebbtől a legnagyobbig.
0: So one of the great
1: jelentés dimenziója az új szövetségnek az az, hogy minden ember személyesen ismerheti Istent.
0: And we must never use our authority to become a substitute between them and God. We've got to push them into knowing God.

0: használunk, hogy közvetítők legyünk Isten és az emberek között, hanem az embereket kell belögdösnünk abba az állapotba, hogy ők ismerjék meg Istent.
1: God said, I will write my flexible New Testament law in their minds and on their hearts.
0: Rugalmas új szövetségi törvényeimet az elméjükbe és a szívükre írom.
1: And each of us need to know what God is saying to us at this present time regarding what we should and should not be doing.
0: Mindegyikünknek tudnunk kell, hogy Isten a jelenben mit mond nekünk arról, hogy mit tegyünk és mit ne.
1: He's taking us through a training course
0: Isten
1: to make us like Jesus.
0: Minket egy kiképzésen, hogy olyanná legyünk, mint Jézus.
1: And we're at different stages of that process.
0: És ennek a folyamatnak különböző állomásai vannak.
1: And what he's saying to me isn't necessarily what he's saying to you.
0: És amit Isten nekem mond, azt nem biztos, hogy neked is mondja.
1: I've been on the road now for over 50 years.
0: Én több mint 50 éve vagyok már az úton.
1: And God's getting more and more fussy, more and more particular about the things he won't allow me anymore to do.
0: És Isten egyre válogatósabb lesz abban, hogy mit enged meg nekem, és mit nem enged meg. Egyre szőrszálasabb.
1: If God treated a new believer the way he treats me, he would kill him.
0: Hogyha Isten úgy kezelne egy új hívőt, mint engem, hát akkor abba az új hívő belehalna.
1: So he lets people get away with murder in the beginning and starts to deal with the most, important things.
0: Tehát kezdetben Isten a legnagyobb dolgokkal kezdi az emberek életében, például megtiltja gyilkosságot és egyéb ilyesmiket.
1: So in the Old Testament is a vast wealth of instruction
0: az Ószövetségben
1: how we are to handle present day situations.
0: Nagyon sok útmutatás és oktatás van arra vonatkozólag, hogy a jelenünk helyzeteit hogyan kezeljük.
1: And when God's people rejected being led by the prophetic, God was deeply disappointed.
0: És amikor Isten népe elutasította Istennek a profitákon keresztüli uralkodását, akkor Isten nagy elutasítását
1: érte.
0: És akkor hagytam, hogy maguknak királyt, amilyen nekik tetszik, hogy ebből megtanulják, hogy milyen fájdalmas is az a helyzet, amiben az ember önmagát viszi bele.
1: Now in the churches we've been learning again the role of the apostolic and the prophetic. Many wrong things have been done in the past 20-30 years.
0: Az egyházban most, amikor elkezdtük újra tanulni az apostoli és profétai szolgálat használatát, az elmúlt 20-30 évben sok hibát
1: követtünk
0: el. Nem szabad emiatt cinikussá válnunk,
1: és nem
0: szabad az egész gondolatot elutasítanunk, hogy apostolok és proféták vezessenek minket.
1: And we've got to make sure that we're not living in a present-day house of Saul.
0: És nagyon figyelnünk kell arra, hogy ne legyünk mai Saul házai, Sauli családok.
1: Because Saul's house had certain characteristics.
0: Mert Saul házának voltak bizonyos vonásai.
1: And some of the church structures and church networks which have been around in the last 40 years.
0: És néhány gyülekezeti hálózat és gyülekezeti szerkezet, ami az utóbbi 40 évben itt működik a Földön. Nagyon Sauli volt a maga jellegében, vagy Sauli ma is.
1: This morning that I've got tapes.
0: Nem ez a mai témám.
1: You need to understand the difference between the house of David.
0: De meg kell tudnotok, mi a különbség a Saul háza és a Dávid háza között. Ez magyarul is van egy ilyen füzetünk.
1: And if you've been brought up in a house of Saul, you better make sure that the family traits are still not sticking to you.
0: Akkor gondoskodnod kell arról, biztosnak kell lenned abban, hogy a régi családod tulajdonságai nincsenek még mindig benned.
1: And you may have to be reprogrammed to understand how to live in a biblical and spiritual house of David.
0: Lehet, hogy át kell programozni téged ahhoz, hogy tudjad, hogy hogyan éljél valóban egy bibliai, mai Dávidi házban.
1: When David came to the throne,
0: amikor Dávid a trónra került,
1: he once again became a prophet and a priest. And a king, he put all
0: proféta és pap és király volt egy személyben. Tehát ő újra egy olyan ember volt, aki ezt a három hivatalt egy személyben egyesítette.
1: And the king, all three were merged into the one person. The Levitical priesthood was abandoned, and it was the Melchizedek priesthood that replaced it.
0: Ezzel Isten a lévita papságot és a melkizedeki papság lépett a helyébe.
1: And it's absolutely wrong to build our church on a Levitical priesthood.
0: És teljesen helytelen lenne, hogyha ma a gyülekezeteinket a lévita papság alapjára építenénk.
1: Now I've taught on these things extensively, and I think they're available in a number of your languages.
0: Bőségesen tanítottam már erről a témáról, és gondolom, hogy többetek nyelvein már elérhetők ezek a dolgok.
1: Let's just move on.
0: Akkor lépjünk tovább.
1: And let's just come into the New Testament.
0: És térjünk rá az Új Szövetségre.
1: And we'll see that on the day of Pentecost.
0: Látni fogjuk, hogy pünkösd napján.
1: When the church was born.
0: Amikor megszületett az egyház.
1: It was declared by Peter by revelation.
0: Péternek kijelentés által világossá vált.
1: This was a fulfillment of Joel's prophecy.
0: Hogy mindez Joel proféciájának a megvalósulása.
1: And the prophecy was that God would pour out His Spirit upon all flesh.
0: Hogy Isten ki fogja tölteni a szellemét minden testre.
1: They would have dreams and visions.
0: És álmaik és látomásaik lesznek.
1: And all of them, we're told, would prophesy.
0: És azt olvasjuk, hogy mindenki profétálni fog.
1: So they were born as a prophetic people.
0: Tehát egy profétai népként születtek meg.
1: Amen. The whole body was expected to be prophetic.
0: Elvárt az egész testtől Isten, hogy profétikus legyen.
1: And as we've seen on the last couple of days,
0: we've
1: been told by the Apostle Paul that we ought to desire the gift of prophecy as the best gift. That's what the Bible
0: says. Úgy kell kívánnunk a profécia ajándékát, mint a legjobb ajándékot, ezt mondja a Biblia.
1: And it must be ministered in the spirit of love. Love and prophecy are woven together in those three chapters we've been looking at.
0: Abban a három fejezetben, amit már megnéztünk, az ajándékok és a szeretet teljesen
1: összefonódnak.
0: Többször olvassuk azt is, hogy bármilyen szellemi ajándékot használunk, nem csak a profétálás, mindenképpen Isten szeretetével kell összefonódni annak az ajándéknak.
1: It's not to condemn, it's not to find fault.
0: Az ajándék célja nem az, hogy hibát keresünk másokban, kárhoztassuk másokat, hanem hogy Isten csodálatos szeretetének és megbocsátásának az ajándékát hozzuk
1: el. But sometimes people will not even admit to themselves the sin that's really destroying them.
0: De néha az emberek önmaguknak sem vallják be, hogy mi az a bűn, ami igazán pusztítja őket.
1: All the hurts and offenses that are killing them, then they won't even admit it any longer to their conscious mind.
0: Vagy hogy milyen sérülések, vagy milyen bűnök akadályozzák őket. A tudatos elméjükben el sem ismerik ezeknek a létezését.
1: That's a very dangerous thing to do, and
0: és ez egy nagyon veszélyes és nagyon pusztító hozzáállás.
1: Sometimes we have to help them to come to face what they really are and what they've really done in order that it might be properly cleansed away.
0: Hogy valóban hitre jussanak abban, hogy ők maguk milyenek, illetve miket tettek, mert csak így tudnak megfelelő módon megtisztulni.
1: I'll give you one quick example.
0: Mondok egy gyors példát.
1: I was in a church in New York.
0: Voltam New Yorkban egy gyülekezetben, New York városban egy gyülekezetben.
1: It was a powerful church, a powerful series of meetings.
0: Egy erőteljes gyülekezetben egy erőteljes összejövetel sorozat volt.
1: Quite a few thousand people.
0: Elég sok ezer ember ott volt.
1: Several hundred came forward for healing.
0: És több százan előre jöttek gyógyulásért.
1: The power of healing was really there.
0: Valóban ott volt a gyógyító erő.
1: As these people came forward.
0: És ahogy előre jöttek ezek az emberek.
1: For some reason I said this.
0: Valamilyen okból azt mondtam.
1: I said sometimes you cannot be healed until you deal with the sin that's causing the sickness.
0: Nem tudsz meggyógyulni addig, amíg nem számolsz azzal a bűnnel, ami a betegséged oka.
1: And when I said that, a young woman just collapsed on the ground and began to sob, was screaming,
0: összerogyott a padlón,
1: uncontrollably.
0: És elkezdett zokogni, és megállíthatatlanul elkezdett sírni.
1: A grief and her remorse were so enormous and
0: olyan lelkismert furdalása volt, olyan bánata volt, és olyan nyomorultul érezte magát, hogy ez az egész hatás az egész épületet betöltötte.
1: And I felt God say that it was my job to deal with her, to let other people minister the healing. I took her into a side room.
0: És úgy éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy én foglalkozzak vele, a többekre, másokra bízom rá, hogy a gyógyító szolgálatot végezzék, én menjek el vele egy másik
1: helyiségbe.
0: Tudtam, hogy mindezt egy zárt körben kell tennünk, nem tudtam, hogy mi történik vele igazából. És amikor abban a bizonyos mellékterembe
1: bementünk,
0: olyan volt, mintha egy videófilmen láttam volna, hogy milyennek a hölgynek a problémája oka.
1: I actually saw it as an absolute startling real vision.
0: Egy nagyon megdöbbentő világos látásként láttam ezt.
1: I saw this girl who was in her 20s.
0: Láttam egy 20 éveiben levő lányt, és egy abortusz klinikán.
1: And a perfectly healthy, viable boy was brought out of her womb.
0: És egy teljesen eleven, egészséges, jó kinézetű csecsemő fiú jött ki a méhéből ennek a hölgynek.
1: I And then in front of her, they took this beautiful little boy and tore it to pieces in front of her.
0: És utána a hölgy szemei előtt ezt a teljesen egészséges fiú magzatot gyakorlatilag darabokra tépték.
1: Now, I always believed that abortion was morally wrong.
0: Hittem, hogy az abortusz erkölcsileg rossz dolog.
1: But it wasn't a passion.
0: De nem volt bennem érzelem ezzel kapcsolatban, de amikor ezt láttam,
1: I realized the evil,
0: akkor rájöttem,
1: diabolical nature of what was going on in these abortion
0: clinics. Hogy ami az abortusz klinikákon zajlik, az egy ördögi, démoni jellegű, sötét dolog.
1: So I told her what I'd seen. I said, now this is your problem.
0: Úgyhogy elmondtam a hölgyek, hogy mit láttam ezen a videófilmen szinte, hogy ez az ő problémája.
1: Right, exactly.
0: És természetesen pontosan ez történt, jól mondtam a dolgokat.
1: I didn't want to lose the baby.
0: És azt mondta ez, hogy én nem akartam elveszteni ezt a babát. Én meg akartam tartani.
1: But my mother said she's not going to look after the kid while I go to work, so she dragged me here forcibly to get rid of this baby.
0: Hogy ő nem fog vigyázni a babára, míg én dolgozom, tehát arra kényszerített, hogy abortuszt kövessek el.
1: And they tied me down physically while they removed the baby, and I could do nothing except watch destroy my precious little boy.
0: Kivették belőlem ezt a babát, és nem tehettem semmit. Végig kellett néznem, hogy elpusztítják a kisfiamat gyakorlatilag.
1: And the reason she'd come forward,
0: és azért jött előre akkor ez a nő ott a vimára a
1: gyülekezetben,
0: mert a nemi szerveiben ilyen ragállyal terjedő, vagy hát ilyen átadással terjedő nemi betegség volt, és nagy fájdalmai voltak.
1: The
0: de az igazi problémája nem ez volt, hanem a bűn.
1: But I was able to say, well, look, God showed me this, that you couldn't even tell me about.
0: Meg tudtam mondani neki, hogy Isten megmutatta nekem ezt, hogy neked ez a problémát, hiszen te nem is tudtad volna elmondani nekem.
1: Because she kept saying, I can't tell you, it's too terrible, I can't tell
0: you. Mert egyfolytában azt mondogatta nekem, hogy nem mondhatom el, mert annyira szörnyű, nem mondhatom el, annyira szörnyű. Tehát meg kellett mutatnom neki, hogy Isten pontosan tud minden részletet az ő életéről.
1: But he still longed to fill her with his love and
0: és ennek ellenére Isten be akarta őt tölteni az ő szeretetével, és maradéktalanul meg akart neki bocsátani.
1: And finally she was able
0: to receive
1: this.
0: Ez az, hogy ezt el tudta fogadni, ezt a
1: bocsánatot.
0: És óriási volt az öröm, ami ettől belül költözött, nagyobb, mint az a gyötrelem, ami pusztította őt. És egy Isten dicsőítő ifjú hölgy lett belőle, egy örömteli ifjú
1: hölgy.
0: És mind ennek a folyamatában el is felejtettem, hogy ő egyébként beteg is.
1: But she continued to come to every meeting, and she was so utterly transformed.
0: Folyamatosan eljött minden összejövetelre utána is, és fokozatosan megváltozott.
1: She told me on, I think the second or third night, she said, I'm completely healed.
0: A második, harmadik estén elmondta, hogy teljesen meggyógyult, és a betegségének minden nyoma eltűnt a testéből.
1: But much more important was that she was she was forgiven.
0: A gyógyulásnál is fontosabb volt, hogy tudta, hogy bűnbocsánatot kapott.
1: She's become a powerful Christian lady,
0: és erőteljes keresztény hölgy lett, és Istennek nagy harcosa lett belőle.
1: Now these are the way, that's just to illustrate how these gifts are.
0: Ezzel csak illusztrálni akartam, hogy ezek az ajándékok mire jók.
1: And if we are available, you will find God will want to use you in this way.
0: És hogyha Istennek rendelkezésére állunk, akkor ő tud minket ilyen módokon használni.
1: These things are written for our instruction.
0: Ez a dolgok a mi okulásunkra irattak meg.
1: And but God is anxious for the church to become a prophetic church.
0: Isten nagyon akarja, hogy az egyház profétikus legyen.
1: But God's also anxious to bring the prophetic gift to different levels.
0: Hogy a profétai ajándékokat különböző szinteken működtesse az egyházban.
1: And I want to mention four levels.
0: És én négy szintet szeretnék említeni.
1: Number one is when
0: először
1: a spirit of prophecy comes temporarily upon a group of people.
0: Profétálás szellem rászáll ideiglenesen egy csoportra.
1: Now, and those conditions, it's possible for anybody to prophesy.
0: Ezek között a körülmények között mindenki profétálhat, vagy bárki.
1: You read about this in both the Old Testament and the New Testament.
0: Az Ószövetségben és az Új Szövetségben is olvashatunk
1: ilyen eseteket. You read in Numbers 11 how the Spirit of God fell upon all the elders, 70 something elders, and they all prophesied.
0: Isten szelleme rászállt 70 valahány vénre, és azok mind profétáltak.
1: It's not, This number is 1125 if you want to follow this.
0: Ez a 4 Mózes 11:25-ben van.
1: And then you'll find in 1 Samuel.
0: Aztán az 1 Sámuelben is van ilyen eset.
1: That I'm sorry, I forgot what this is now. Just a minute. Oh, it was when the Spirit fell upon Saul as he was being anointed to become king.
0: Amikor a Szent Szellem rászállt Saulra, amikor fölkente őt királynak Sámuel.
1: And all the elders of Israel, again, they were anointed to prophesy.
0: Minden vénye is ekkor is fel lett kenve a profétálásra. Kenetet kapott a profétálásra. De azt mondja az írás, hogy ezek az emberek soha többé nem profétáltak utána.
1: You'll find in Acts chapter 19, verse 6, when the Spirit falls upon that group of prayers.
0: Hatban is van, amikor Efézusban az imádkozó csoportra száll rá a Szent Szellem.
1: And Paul laid his hands on them.
0: És Pál kézvátétellel imádkozik értük.
1: And it says they all spoke in tongues.
0: És azt olvassuk, hogy ezek mind imádkoztak nyelveken, és mind profétáltak akkor.
1: That can happen. You can get the spirit of
0: prophecy. Hát ez megtörténhet. Leszállhat a profétálás szelleme.
1: And in that meeting, under that anointing,
0: és akkor az adott összejövetelen, az alatt a kenet alatt bárki profétálhat.
1: But that's not the gift of prophecy, and usually they don't do it again.
0: A profétálás ajándéka, ezek az emberek általában újra nem profétálnak az életükben.
1: We'll move on to what I believe is the gift of prophecy.
0: És akkor most tovább lépünk arra, ami szerintem a profétálás ajándéka.
1: It's a definite gift to a person.
0: Ez egy határozott ajándék, amit egy ember megkap.
1: Which is ministered on a regular basis.
0: Amivel rendszeresen szolgál.
1: And that's for the edification of the church.
0: És ez az egyház építésére való.
1: For that reason, it's usually in the public meetings.
0: Ezért általában nyilvános összejöveteleken van.
1: But it can also take place in house groups.
0: De a házi csoportokban is történhet.
1: But it's usually it's in a public setting.
0: De általában nyilvánosan történik.
1: But sometimes it may be given one-on-one personally.
0: Néha négy szem közt történik, tehát egy embernek profétál valaki.
1: But the parameters of this kind of prophesying are set for us in Scripture.
0: De ennek a fajta profétálásnak a határait és a feltételeit lefekteti a Biblia. Az 1 Korintus 14:3 határozza ezt meg. Három dolgot mond.
1: It's for exhortation.
0: Hogy ez intésre, buzdításra van.
1: Which is stirring up, if you like, pushing people to take a step.
0: Ami felgerjesztés. Tehát arra buzdítja az embereket és serkenti, hogy megtegyenek olyan lépést, amit egyébként nem tennének meg.
1: About a decision, the word comes and it gives them.
0: Lehet, hogy egy adott döntést kell az embernek hoznia, és akkor kap egy üzenetet, ami arra indítja őt, hogy tényleg megtegye azt, ami már gondolkodott, hogy megtegye, de tényleg megteszi emiatt. A második használata általánosabb, ez arra való, hogy Krisztus testét felépítse.
1: And that's to teach the church to, as a body, learn more and more to have and
0: be able to receive the abiding presence of God in their meetings. Hogy egyre inkább megtanulják, hogy hogyan kell Istennek a maradandó jelenlétét az összejöveteleiken meghonosítani.
1: A church which is moving in prophecy, you'll find God loves to be present in the midst of his people.
0: Azt találhatjuk, hogy Isten szeret ott lenni, tartózkodni a profétáló gyülekezetben.
1: And when you go to some churches and there's no sense of God's presence, one of the reasons is because they're not moving at all in that level of the prophetic.
0: És nem érezzük ott Isten jelenlétét, akkor ez nagyon gyakran azért van, mert nem mozog az a gyülekezet a profétálásnak ezen a szintjén.
1: And the third use of this gift is comfort.
0: Ennek az ajándéknak a harmadik használata a vigasztalás.
1: Which is to bind up the wounds and hurts and make people feel more worthy.
0: Ami azt jelenti, hogy
1: megkötözzük
0: az emberek sebeit.
1: It's a soul ministry through the Spirit to make them get rid of their hurts and offenses.
0: Ez a léleknek szolgál, az emberi léleknek, az emberek megszabadulnak a fájdalmaiktól, sebeiktől, sérelmeiktől.
1: It will often lead to reconciliation between offended people.
0: És ez gyakran az egymásra megsértődött emberek megbékéléséhez vezet.
1: It will often lead to people then
0: gyakran
1: having to
0: vezet,
1: joyfully forgive one another for the wrong
0: things. Hogy az emberek örömmel megbocsátanak meg egymásnak azokért a rossz dolgokért, amit egymás ellen elkövettek, vagy amit bűnnek éreztek a másik részéről.
1: So this
0: ellenük.
1: Gift operating, it brings
0: tehát,
1: greater
0: ez az ajándék működik,
1: unity and greater, better relationships.
0: Akkor nagyobb egységet hoz, és jobb kapcsolatokat hoz Krisztus testében.
1: If you read all the passages in the New Testament on prayer,
0: elolvassátok az imáról szóló összes újszövetségi szakaszt, és több ilyen szakasz is van az újszövetségben. Öt ilyen részt maga Jézus mondott
1: el. Every time he teaches on prayer,
0: valahányszor az imáról tanít,
1: he always puts at the end, and you better be careful.
0: Jézus mindig hozzáteszi,
1: otherwise your prayers are not.
0: Hogy jobban teszitek, ha odafigyeltek, hogy mindenkivel megbocsátott állapotban legyetek, különben nem kaptok választ az imáitokra.
1: So praying with offenses towards other people at best is a waste of time.
0: Tehát, hogyha úgy imádkozunk, hogy közben másokra meg vagyunk sértődve, vagy mások meg vannak ránk sértődve, akkor ez a legjobb esetben is
1: időpazarlás. Hiszen,
0: hogyha ti vagytok megsértve, mert hogyha nem vagytok hajlandók megbocsátani, ez azonnal semlegesíti az imáitokat. Ez különösen hangsúlyozza Péter a férj és feleség közötti kapcsolatban, Péter első levelében.
1: And that's why I believe so many Christian families have difficult problems with their teenagers, because the husband and wife are not together in unity to provide the shield of protection around their children, because they are not one with each other the way they should be.
0: Hogy ezért van sok keresztény családban probléma a tini gyerekekkel, mert ott a férj és a feleség nincs egy olyan harmonikus kapcsolatban egymással, hogy azt a védő ernyőt szolgáltatották a gyerekeiknek, amire szükségük lenne. Ez egy erőteljes szó a görögben, hogyha nem éltek és imádkoztok együtt a megfelelő módon, mondja Péter.
1: He says your prayers are going to be cut off.
0: Azt mondja, akkor az imáitok elvágatnak, tehát el lesznek vágva Istentől, el
1: sem jutnak oda.
0: Tehát sok gyerek
1: because of the lack of unity and the lack of unity in prayer of their parents.
0: Démoni támadásoknak, mert a szülei nincsenek egységben egymással, és nem imádkoznak egységben.
1: And this particularly applies also to leaders of the church.
0: Alkalmazható a gyülekezeti vezetőkre.
1: If the shepherds of the flock are
0: biting
1: each other, they cannot protect the flock.
0: Egymást harapdálják, akkor nem védhetik meg a gyájat az ördög támadásaitól.
1: Amen. These are all practical things, so the prophetic word can come in, and it can bring comfort in all these areas.
0: Jöhet a profétai üzenet, és a vigasztalást hozhat mindezekre a területekre.
1: And bring to the binding up and the healing up of that which is causing the body or the individual to bleed through the wounds that have been caused to them.
0: És bekötözhetik az egyéneknek, illetve a csoportoknak azokat a sebeit, sérüléseit, amelyek véreznek.
1: Now those who move on a regular basis in this way,
0: akik rendszeresen profitálnak ilyen módon,
1: they would have that gift of prophecy. That's what it is.
0: Azokban működik a profitálás ajándék. Erről van szó.
1: Elders,
0: és ők a vének tekintélye alatt tevékenykednek.
1: It's their responsibility to judge each prophecy to make sure that it's genuine.
0: És a vének szerepe az, hogy megítéljék a proféciákat, mindegyiket, hogy valódiak-e és helytállóak-e.
1: So if you've got an eldership with no one prophetic, you can
0: tehát,
1: see the problems you've got.
0: Van olyan presbitérium, ahol senki nem profétál, akkor hát ezért vannak problémák abban a gyülekezetben. Tehát a véneknek azért kell kiáltaniuk Istenhez, hogy profétikusak legyenek, hiszen a véneknek az a feladatuk, hogy védjék a nyájat, és az igazi profétai ajándék működését előmozdítsák a gyülekezetben.
1: And one of the elders' jobs is to see that kind of prophesying in the body remains within
0: arról,
1: the parameters of 1 Chronicles
0: 14:3. Hogy ez a fajta profétálás az 1 Korintus 14:3 által lefektetett határokon belül maradjon. Nem 1 Korintus 14:3-ban lefektetett határokon belül.
1: And people should not be allowed to bring
0: nem szabad megengedni az embereknek, hogy ítéletmondó proféciákat mondjanak.
1: Or directional prophecy.
0: Vagy irányító, parancsoló proféciákat. Láttam gyülekezetekben őrült dolgokat zajlani ezen a területen, biztos vagyok benne, hogy ti is. Eszembe jutott egy esemény.
1: Here's a guy in a church in the United States.
0: Az Egyesült Államokban egy gyülekezetben van egy emberke.
1: He's completing a 4-year course leading to a master's degree.
0: Aki egy 4 éves egyetemi folyamatban van, és doktorátust akar szerezni.
1: He's got 6 weeks to go to the end of his course.
0: Még 6 hét van hátra a diplom megszerzéséig neki.
1: And this idiotic prophetic person comes.
0: És akkor jön egy ilyen őrült proféta.
1: And says, thus says the Lord.
0: És azt mondja, így szól az Úr.
1: I've called you to be a missionary and to go to this particular place.
0: Elhívtalak téged missionárisnak, hogy menj el erre és erre a helyre.
1: And you're to go now and immediately.
0: És most azonnal.
1: And if you don't obey this word, then the judgment of God will come upon you.
0: És ugye nem engedelmeskedsz ennek az üzenetnek, akkor Isten ítélete rád száll.
1: Now I wasn't there to hear that, otherwise I would have done something about it at the time.
0: Én nem voltam ott, és nem hallottam ezt az üzenetet, különben azonnal tettem volna valamit.
1: So this God-fearing young man says, oh, well,
0: fiatalember
1: is charging off on this God-sent mission trip in its absolute disaster.
0: Azt mondja, hogy hát jobb akkor, ha engedelmeskedem Istennek, úgy azonnal ott hagy csapott papot, és elmegy el a missziós útra, ami egy katasztrófába fullad. Tehát nem jött belőle semmi
1: jött ki.
0: És amikor az egyik apostoli látogatásomon elmondták nekem ezt a zsertetet abban a gyülekezetben,
1: I have to unravel this mess,
0: ugye nekem kellett volna kipucolnom ezt a koszt onnan,
1: which was to get this guy back as quickly as possible.
0: Ez azt jelentette, hogy az egyetemistát a lehető leggyorsabban vissza kellett hozni a gyülekezetbe, el kellett küldeni az egyetemre.
1: And ask them to forgive him, he'd taste temporary religious mania.
0: És meg kellett kérni az egyetemi vezetőket, bocsássák meg neki az ideiglenes vallási őrületét.
1: And could he please go back on the course and finish
0: the course? És megkérni, hogy ugyan már engedjék vissza őt erre az iskolára, hogy hagyd fejezze már be a tanulmányait. Nagyon segítőkészek voltak az egyetemen. Engedték, hogy befejezze a tanulmányait. Most Isten akaratában van továbbra is, de most már doktorátus a kezében.
1: Now, if you're going to release and encourage the prophetic, now watch out, elders. You're now going to have to make sure it stays on course.
0: Vélnek, figyeljetek, hogyha viszont szabadjára engeditek a profitai szolgálatot a gyülekezetben, akkor figyeljetek, hogy a megfelelő pályán maradjon ez a
1: tevékenység.
0: És alapvetően három szellemet találhatunk meg.
1: There's the spirit of God, which of course you endorse, and it needs to be
0: szelleme,
1: what is coming from God. So,
0: amit jóvá kell hagyni, és nyilvánosan kell elmondani, hogy egy üzenet jó volt, hogy a gyülekezeti tagok tudják, hogy igen, ez egy jóváhagyott jó
1: üzenet.
0: A Biblia is azt mondja, hogy ezt így kell tenni, hogyha Isten szelleme szól.
1: A bit of flesh that's just gone a bit,
0: hogyha van benne egy kis testi tevékenység, szöveg,
1: person, don't make a public,
0: akkor ne nyilvánosan, hanem négy szem közt diszkréten meg kell helyre kell tenni az illetőt, nem szabad nyilvános ügyet csinálni a dologból.
1: And I say, look, that prophecy, I know you meant well, but actually that was just your sympathetic flesh.
0: Ezt a proféciát, tudom, hogy te jó akartál, de szerintem csak az együttérző testet szólalt meg.
1: Right,
0: vagy a megfelelő helyen abba kell hagynod, engedelmeskednek kell a
1: Szentszellemnek.
0: X pontig ez egy valóbi, van Istentől jövő proféciának tűn, de utána testedből mondtad már a dolgokat. Tehát szeretettel helyre kell igazítanunk az illetőt.
1: Because we want to help them to become effective in their
0: ministry. Mert segíteni akarjuk őket abban, hogy hatékonyak legyenek a profétai szolgálatukban.
1: Amen. Now if it's a demonic counterfeit, then
0: hogyha egy démoni hamisítványról van szó, akkor azonnal leállítom a szöveget, nem is hagyom, hogy végigmondja az illető.
1: And you've got to deal with those three things.
0: És tehát ezzel a három dologgal kell foglalkoznunk. Ez a három változat van. Isten valódi szelleme,
1: the well-meaning flesh,
0: a jó indulatú test,
1: and the demonic counterfeit,
0: és a démoni hamisítvány.
1: And we deal with each of them appropriately.
0: So mind a hárommal másképp és megfelelő módon kell elbánni.
1: As some people develop in this gift, they will become rightly recognized as a prophet within the local church.
0: Néhányan, ahogy fejlődnek ebben az ajándékban, megfelelő módon elismerést kapnak, mint proféták. Tehát a helyi gyülekezet felismeri, hogy ők proféták.
1: How you tell this is this.
0: Hogyan lehet ezt megalapítani?
1: You teach them that if they're going to cross the 1 Corinthians 14:3 boundary, they must come to you as the pastor or leader and speak to you before you allow them to say anything publicly.
0: Azt kell mondani az embereknek, hogyha olyan üzenetük van, ami túlmegy az 1 Korintus 14:3-nak a korlátain, akkor először hozzád a pastorhoz menjenek oda, mondják el neked, mit akarnak, mielőtt nyilvánosan elmondanák.
1: And if it's now becoming, like for example, a word of direction,
0: egy útmutató vagy irányító üzenetről van szó,
1: or a word of correction,
0: vagy egy helyreigazító üzenetről,
1: you teach them how to do it in a godly way.
0: Meg kell tanítani az embereket, hogy Isten szerinti módon hogy kell az ilyet elmondani.
1: Say, well, that's a true word, but don't say it.
0: Mondd, hogy
1: just go to them privately.
0: Igen, ez egy igazi üzenet, de ne nyilvánosan mondd el, hanem menj oda az érintetthez személyesen.
1: Tell them God spoke this into your heart.
0: Mondd meg neki, hogy Isten ezt mondta a szívednek, hiszen nem akarod zavarba hozni az embereket, de most már én felhatalmaztalak téged arra, hogy mivel igaznak gondolom az üzenetedet, menj oda az illetőhöz négy szem közt.
1: Now they're starting to cross the line into the role of a local prophet.
0: Ezzel az illető már átlépte azt a vonalat, amivel a helyi profétává kezd válni.
1: And these parameters that I've just mentioned, these are the realm of the prophet. They're not the realm of the gift of prophecy.
0: Ezek a dolgok, amik túlléptek az 1 Korintus 14:3 határain, már nem a profétális ajándékához tartoznak, hanem a
1: profétossághoz. Concerning some decision that it's about to make.
0: De a gyülekezetnek ilyen igenkor bizonyos döntéseket kell hozni arra, hogy hogyan fogja kezelni a dolgokat.
1: Now that's prophetic. That's a prophet. That's not just the gift of prophecy.
0: Ez már nem csak a profétális ajándék, hanem profétasság.
1: And if they come and bring that to you,
0: és hogyha ilyen üzenete van valakinek, és te azt gondolod, hogy igaz, helytálló az üzenet,
1: you may release them to give it publicly at the time.
0: Akkor lehet, hogy megengeded az illetőnek, hogy nyilvánosan is elmondja. Vagy azt mondhatod, hogy szeretném, hogyha ezt jövő vasárnap délőtt mondanád el a gyülekezetben, mert szeretném, hogy az egész gyülekezet hallja.
1: And you're now bringing them through to be the prophetic people that we need in the church. Amen.
0: Tehát a gyülekezetben szükség van profétákra, ilyen folyamaton keresztül lehet őket behozni.
1: At this stage, their sphere is the local church.
0: Ezen a ponton az illető hatóköre a helyi gyülekezet.
1: And their gift remains under the authority of the governmental authority of the church.
0: A helyi gyülekezet kormányzói tekintélyei alatt van.
1: Which means you've got to have leadership in the church that can handle the prophets.
0: Hogy kell, hogy olyan vezetők legyenek a gyülekezetben, akik tudják kezelni a profétai ajándékot.
1: And so if you've got an eldership,
0: tehát ha olyan vének vannak,
1: you want an eldership where some are prophetic.
0: Tehát olyan presbitériumra van szükség, ahol, amelyben vannak profétikus tagok.
1: Paul speaking about the church in Corinth,
0: amikor Pál a korintusi gyülekezetről beszél,
1: and he says when someone
0: azt mondta, hogy amikor valaki profétált,
1: he says, let the prophets,
0: mondta,
1: plural, judge
0: akkor a proféták többes számban ítéljék meg.
1: And then he says, then you hold
0: fast mondja,
1: to that which is good.
0: És ragaszkodj, tartsátok meg azt, ami jó.
1: And when that's working, it's amazing how as a church you start getting prophetic direction as to the strategies and the plans you are making to evangelize your region and to grow
0: the church. Mennyire strategikussá tud válni, a profétikusság miatt mennyire stratégiai terveket és döntéseket tudnak hozni az evangelizáció területén és a térségükben a szolgálat területén.
1: Then you come to level 4.
0: Aztán jön a negyedik szint,
1: which is what I'm going to call a fully fledged Ephesians 4:11 prophet.
0: Ezt én úgy hívom, hogy teljesen kifejlett Efézus 4:11-beli proféta.
1: Now, for that to function properly,
0: ahhoz, hogy ez a megfelelő módon működjön,
1: it's got to be in partnership with the apostolic.
0: Együtt kell, hogy működjön apostolokkal.
1: In 1 Corinthians chapter 12,
0: az 1 Korintus 12-ben,
1: having said we all may prophesy and move in all kinds of different gifts,
0: elmondtuk, hogy mindenki profétálhat és mindenféle különböző ajándékaik lehetnek az embereknek.
1: Then it puts a safeguard in verse 28.
0: Utána a 28. vers egy ilyen korlát is betesz, egy ilyen, amivel vigyáznunk kell. Azt mondja, Isten elhelyezett az egyházban mindenek előtt apostolokat, másodszor profétákat, harmadszor tanítókat,
1: and then
0: aztán pedig
1: and workers of miracles,
0: gyógyítókat és csodatevő erőket.
1: Now, if you get a full-blown worker of miracles in
0: hogyha
1: your church, praise
0: a gyülekezetben teljesen kifejlett csodatevő vagy, dicsőség az Úrnak, ha így van.
1: But you're going to have problems handling it and handling the people to keep it on track.
0: De problémáid lesznek az ajándék kezelésével és az emberek kezelésével, hogy mindenki a megfelelő pályán maradjon.
1: Because in a normal body of believers,
0: mert egy átlagos hívő csoportban,
1: is used by God to do miracles, somehow the person becomes like God incarnate.
0: Egy senki elkezd csodákat tenni, mert Isten erre használja, akkor ez a bizonyos volt senki előbb-utóbb a megtestesült Istenné kezd válni az emberek szemében. És ahhoz, hogy egészséges maradjon a helyzet,
1: you've got to do two things.
0: Két dolgot kell tenni.
1: You've got to help this person to remain humble.
0: Segíteni kell a csodatevőt, hogy alázatban maradjon.
1: And secondly, you've got to stop the church from worshiping them.
0: Le kell állítani a gyülekezetet, hogy ne imádják már ezt a testvért.
1: Amen. Because this has such an effect that everyone says, oh,
0: and if he's tempted, he will start
1: to exalt himself and become prideful and
0: then he'll cause a terrible mess
1: as well as destroying himself.
0: És egyrészt óriási bajokat okozom, másrészt pedig ő magát is tönkre tegye.
2: Das lässt ihn dann sehr stolz werden und dann kann sein ganzes Leben wirklich scheitern und
1: And the church in America is full of such tragic examples.
0: Az amerikai egyház tele van ilyen tragikus példákkal.
1: And I've got some pretty mighty prophets who look to me as an apostolic father.
0: Van elég sok hatalmas proféta, aki apostoli atyaként tekint rám.
1: I've got some amazing workers of miracles. I mean, just
0: van néhány elképesztő csodatevő, tényleg csak úgy folynak a kezükből a csodák.
1: But they look to me as an apostolic father.
0: Akik apostoli atyaként tekintenek rám.
1: And I said, my first job is to keep you humble.
0: Az elsődleges feladatom az, hogy alázatban tartsalak titeket.
1: I said the most dangerous step for you is when you just walk away after some fantastic miracles.
0: Veszélyesebb lépés számotokra, hogyha úgy elindultok egy fantasztikus csoda után valamilyen irányba.
1: It's entirely the work of God.
0: Ami teljesen Isten munkája lehet, már a
1: csoda.
0: És te még továbbra is egy senki vagy.
1: And I will help you to remember that.
0: És én segíteni foglak téged abban, hogy ne felejtsd ezt el.
1: And I won't allow the church to start worshiping.
0: És nem engedem, hogy a gyülekezet elkezdjen imádni.
1: Amen, but there's a definite order.
0: De van egy határozott sorrend tehát.
1: He set in the church first of
0: Isten
1: all
0: apostles. Mindenek előtt apostolokat helyezett az egyházban.
1: Secondly, prophets.
0: Másodszor profétákat.
1: And prophetic preachers, you know, they can be so stirring in the way they preach that they're not as impressive sometimes as the apostolic leader.
0: Nagyon elképesztő, lelkesítő prédikációkat mondhatnak el, de mégsem olyan erőteljes, és az apostoli prédikátorok. Tehát ez a korintusi gyülekezettel is ez volt a helyzet.
1: Paul apparently wasn't that impressive a speaker because they said his letters are weighty, but his speech is contemptible.
0: Nem tett túl nagy benyomást az emberekre prédikáció közben, hiszen azt mondták, hogy igen, súlyosak a levelei, de hát a személyes jelenlétében nem tesz túl nagy benyomást a szavaival.
1: I said his letters are impressive, but his speech is contemptible.
0: Azt mondták róla, hogy a beszédje megvetendő, de a levelei azok súlyosak. Ezt mondták a korintusiak Pálról.
1: Now have we got it clear?
0: His
1: bodily presence.
0: Tehát a testi jelenlétében Pál.
1: Is speaking. Apparently, were not that impressive.
0: Nyilvánvalóan nem tett olyan benyomást az emberekre.
1: But when he was inspired by God to write his famous epistles, every word was God-breathed.
0: Lehelte neki és diktálta neki a híres leveleit, akkor nyilvánvaló volt a leveleiről, hogy azok Istennek az üzenetei.
1: And they throbbed with the power of the true author, which was God, the Holy Spirit.
0: Azokban vibrált az igazi erő, ami a valódi szerzőnek az ereje volt, aki a Szent Szellem volt a levelek mögött.
1: And you get little hints around, and if you've got an experience, you find this, that often the prophetic exhorter, the prophetic teacher is so powerful that people are so touched by it that they're in danger of getting the order around the wrong way.
0: Nagyon sokszor látható ez, hogy egy profétai prédikátor lehet annyira erőteljes és tehet olyan benyomást az emberekre, hogy az emberek összekeverik a sorrendet.
1: And usually apostles have got so much in them that getting under their ministry is like sitting under a fire hydrant.
0: Általában az apostolokban viszont annyi minden van benn, hogy amikor a szolgálatuk alatt ül az ember, úgy érzi, mint hogyha egy ilyen tűzjáték, egy ilyen pörgő tűzkerék lenne a közelükben, vagy az orruk előtt. És akkor a tanítók dolog az, hogy fogják azt, amit a proféták és az apostolok
1: elmondtak,
0: és emészthetőbb darabokra szedjék szét az üzeneteket,
1: so the word gets right into their heart and into their spirit.
0: Hogy a hívőknek a szívébe és a szellemébe a megfelelő megértéssel jusson el az üzenet. Tehát minden ajándéknak megvan a maga helye.
1: And they have a definite order.
0: És megvan a megfelelő sorrend is.
1: Let's move on now.
0: Menjünk akkor tovább.
1: Well, this fourth, I better just finish it, I'm sorry, this fourth level,
0: ez a negyedik szint,
1: is he, this kind of prophet has words from God concerning his purpose in the nations.
0: Az ilyen proféta üzeneteket kap Istentől arról, hogy mik az ő tervei a nemzetekben.
1: In the church of the city.
0: A város gyülekezetében.
1: Or in the whole region.
0: Vagy az egész térség egyházában.
1: He speaks often to the national level.
0: Nagyon sokszor nemzeti szinten szól ez a proféta.
1: Now, such a prophet.
0: Az ilyen proféta.
1: In proper order.
0: A megfelelő sorrend betartása mellett.
1: Will be closely connected to an apostolic leader.
0: Szoros kapcsolatban áll egy apostoli vezetővel vagy egy apostoli csapatnak a tagja.
1: He must be accountable.
0: Felelős kell, hogy legyen valakinek.
1: And under the authority of apostles.
0: Apostolok tekintélye alatt kell, hogy álljon és kell, hogy felelős legyen az apostolok előtt. És kell, hogy állandóan megbeszélje a dolgokat más Efézus 4-beli
1: szolgálókkal.
0: Az ő ajándéka általában túl nagy ahhoz, hogy a helyi presbiterek kezelni tudják.
1: Half the time they don't even know what he's talking about.
0: Az esetek felében azt sem tudják, miről beszél az ember.
1: So how can you bring judgment to what you don't?
0: Tehát hogy lehet megítélni azt, amit az ember fel se fogott?
1: And that's one reason why a church needs to be part of an apostolic network.
0: Annak, hogy a gyülekezetek be kell, hogy tartozzanak apostoli hálózatokba.
1: And those growing national prophetic leaders need to be under the authority of true apostles in order to help them to develop their gift and make it the blessing it's supposed to be.
0: És a felnövekvő nemzeti apostoloknak, profétáknak, apostolok felügyelettel alatt kell állniuk, hogy a megfelelő módon tudjon kifejlődni bennük az ajándék és azt az áldást, amire ki van találva.
1: Mondjunk
0: az ilyen proféták működéséről néhány szót.
1: They go much further than the 1 Corinthians 14:3 parameter.
0: Ők sokkal messzebb elmennek, mint az 1 Korintus 14:3-nak a határai.
1: They are characterized by supernatural knowledge.
0: Őket természet fölötti tudás jellemzi.
1: And they usually move strongly in the word of knowledge.
0: Általában erősen mozognak a tudománybeszédében.
1: And basically, these are the dimensions of their ministry.
0: Ez a szolgálatuk egyik jelentős oldala.
1: I said this yesterday. I'm just going to repeat it quickly.
0: Tegnap már elmondtam, most gyorsan elismétlem.
1: They forth tell what God is doing or saying and explain why he's doing what he's
0: doing. Megmagyarázzák azt, amit Isten cselekszik, és elmondják, hogy miért teszi Isten azt, amit
1: tesz. A great example we saw yesterday was in Acts 4.
0: Tegnap láttunk egy nagyon jó példát erre, az Apcsel 4-ben.
1: So-called trouble that hit them was actually God fulfilling scripture.
0: Amikor bizonyos bajok, úgynevezett bajok érték a keresztényeket, és a proféták elmagyarázták, hogy Isten beszéde válik ezzel valóra, amit megprofétált már korábban, régen.
1: And their response was to have the right kind of warring prayer meeting.
0: És a megfelelő harcos ima összejövetel volt az eredménye ennek a megértésnek.
1: And to go on the counterattack by mighty prayer and mighty signs and wonders to destroy the devil coming against them.
0: És óriási erők, jelekkel és csodákkal ellene támadtak annak, ami az ördög támadása volt ellenük. Tehát ők szembeszálltak, visszatámadtak.
1: A second dimension is to foretell the future events long before they take place.
0: A jövendőbeli eseményeket megmond sokkal azelőtt, hogy azok bekövetkeznének.
1: Now the purpose of this is not to fulfill people's
0: ennek
1: desires
0: for
1: a Christian horoscope. Hello.
0: Nem az, hogy az emberek akarjanak keresztény horoszkópokat összeállítani.
1: We must avoid those sort of meetings. Amen.
0: Az ilyen összejöveteleket kerülnünk kell.
1: I don't go and read my horoscopes, but I get the prophet to come and tell me the next thing that's going to happen in my
0: ugye,
1: life in the next
0: 2 months.
1: I'll pay,
0: good money to get it. Hogy a proféta elmondja nekem, hogy az életemben mi a következő esemény, és egy jó pénzt fizetek azért, hogy ezt megtudjam.
1: But the biblical purpose for foretelling the future
0: a jövő megmondásának a Biblia célja az,
1: pass through those events.
0: Hogy különösen azokat felkészítse a jövendő eseményekre, akik majd át fogják azokat élni.
1: So they realize that God's in charge.
0: Tehát rá kell döbbennünk, hogy Isten irányítja az eseményeket. És ő előre figyelmeztet minket arra, hogy mi fog történni.
1: And he'll give them the strength to come through in glorious victory if they will receive the faith.
0: És felkészítjük a keresztényeket arra, hogy dicsőséges győzelemmel menjenek át ezeken az eseményeken, mert megkapták már előre a hitet arra, hogy ez nekik össze fog jönni. A következő dolog, hogy leleplezze a bűnt.
1: And I mean more at a natural, at a national level, not a personal level.
0: És nem csak személyes bűnökről van itt most szó, hanem nemzeti szintű bűnökről.
1: As I've already said, that's better dealt with the prophetic gift one-on-one in private.
0: Ugye a személyes bűnökkel a proféták ugye négy szem közt számolnak le az emberekkel.
1: But sometimes if it's a publicly prominent person, it needs to be dealt with.
0: Ha nyilvánosan jelentős szerepű emberről van szó, akkor a bűnével is néha muszáj nyilvánosan foglalkozni.
1: And a great example was when Nathan came to David the king and confronted him about his sin with Bathsheba and then the murder of his own mighty man.
0: A Bathsheba-val elkövetett házasságtörése miatt, és hogy Uriást, az egyik hősét, hogy ölette meg.
1: This brought David to true repentance.
0: És ez Dávidot igazi megtérésre vezette.
1: And please notice that when it was deeply and properly dealt with, as is recorded in Psalm 51.
0: Mélyen és megfelelő módon elbánt Dávid ezzel a bűnével, ahogy az 51. Zsoltárban olvashatunk róla.
1: What is surprising is that he was allowed to remain as king. He wasn't removed.
0: Hogy Dávidot nem mozdították el a trónról, hanem megmaradhatott királynak.
1: And what is even more amazing is that the other 32 mighty men didn't run away in terror or try and kill David.
0: Hogy a másik 32 hős nem szaladt el rémülten, vagy nem próbálta megölni Dávidot, hanem hűségesek maradtak hozzá.
1: And there was never a defection right to the end of David's reign.
0: És Dávid uralkodásának a végéig soha nem hagyta őt faképnél senki.
1: Now isn't that absolutely amazing?
0: Ez teljesen megdöbbentő.
1: And we've got to learn how to deal with these things in a biblical way, not a
0: bibliai módon elbánni ezekkel a problémákkal, nem pedig a kultúránk diktálta módon.
1: We could spend an hour on each one of these things, but we've got to learn.
0: Mindegyik esettel egy órát tölthetnénk el, de tanulnunk kell ezekből.
1: Number four.
0: Negyedik dolog.
1: We warn of threatening disasters.
0: Figyelmeztet a fenyegető veszélyekre, csapásokra.
1: Some great example, of course, is
0: természetesen erre nagyon jó példa.
1: Joshua with Pharaoh in the Old Testament.
0: Illetve meg Mózes a fáraóval kapcsolatban az Ószövetségben.
1: And with a supernatural wisdom, he gave an answer and solution to what was going to face them.
0: Illetve József a fáraóval kapcsolatban, aki jó megoldást is kínált arra, hogy ami rájuk következik, azt hogyan oldják meg.
1: In the book of Acts, Agabus warns of a coming famine, and they arrange relief for the saints as a result of that warning.
0: Egy következő éhínségre hívja fel a figyelmet, és ilyen módon megszervezik, hogy majd a közelgő éhínség esetén hogyan támogassák a szentek egymást, hogy senki ne halljon éhen.
1: But we'll also note in passing,
0: de úgy futólag megjegyezzük azt
1: is, that Agabus rightly predicted that
0: helytálló módon jövendölte meg, hogy Pált le fogják tartóztatni Jeruzsálemben.
1: And his response was, don't go to Jerusalem, keep away from this.
0: És erre azt mondta Agabus, még hozzátette, hogy maradj távol Jeruzsálemtől, ne menj oda.
1: But Paul says, I've already been warned in every place that this is coming.
0: De Pál azt mondja, hogy engem már minden helyen figyelmeztettek arra, hogy ez fog történni velem.
1: And as I've traveled from city to city, when I learn how to sit on my throne, I've never been arrested in throne and prison again.
0: Ahogy megtanultam, hogyan kell a trónomon ülnöm, soha sehol nem tartóztattak le, nem vetettek börtönbe azóta.
1: But this time God's instructed me this is his will and I'm not going to fight it, I'm going to submit to it.
0: De én tudom, hogy Istennek most ez az akarata, én nem fogok ezzel ellen harcolni, hanem alávettem magam ezeknek az eseményeknek.
1: And the reason is given to us in the Philippian letter.
0: És a Filippi levél mondja meg ennek az okát.
1: Paul writes to the Philippians from Rome as a prisoner.
0: Pál Rómából, a börtönből írt a Filippi belieknek.
1: And we're told in the book of Acts that he's got a private house which he's been allowed to rent, and all the different people are allowed to freely come to him.
0: És különböző emberek szabadon meglátogathatták őt, tehát ez volt a börtönzése, vagy így volt ő fogoly.
1: And among those that came to him,
0: és azok között, akik hozzá oda mentek,
1: were many of the top officials of the Roman Empire. They were Caesar's household and Caesar's top generals were coming to Paul and hearing the gospel.
0: Tehát Pált meglátogatta a császárnak az udvarából származó sok nagyon kiemelkedő római politikai és gazdasági és katonai vezető, és hallgatták tőle az evangéliumot.
1: As a result, many of them got converted.
0: Ennek eredményeként sokan megtértek.
1: And as he closes his Philippian letter,
0: és a Filippi beliek írt levél végén,
1: he says all the brethren greet you.
0: Minden testvér, atyafi üdvözöl titeket.
1: And especially all those who are in Caesar's household.
0: Akik a császár háza népéből valók.
1: Now, just think if this happens in Brussels.
0: Képzeljétek el, hogyha ez megtörténik Brüsszelben.
1: You get all these EU officials coming to see you.
0: Hogy ezek az EU képviselők és hivatalnokok meglátogatnak titeket ott.
1: And you're getting them all saved.
0: És mindenkit megtérésre vezettek.
1: When the time comes for the whole thing to collapse,
0: és amikor eljön az a
1: vidő,
0: hogy az egész rendszer összeomoljon,
1: the political ability to bring the whole of Europe under the feet to the feet of Jesus.
0: Akkor ezeknek az embereknek meg lesz a politikai hatalmuk arra, hogy egész Európát Jézus lábai elé kényszerítsék.
1: And that's one reason why
0: ez az egyik oka annak,
1: hogy
0: a profétai ajándéknak az apostoli szolgálat hatalma alatt kell maradnia.
1: Let me just bring this to a close.
0: Most akkor befejezem lassan.
1: These prophets will give strategy or plans to defeat an enemy.
0: Megadják a stratégiát és a terveket ahhoz, hogy legyőzzük az ellenséget.
1: And examples are Joshua,
0: ennek példája Józsué,
1: Elisha, Jehoshaphat,
0: Jehoshaphat,
1: Gideon, and of course David.
0: És természetesen Dávid.
1: He was the prophet and he could hear God for himself, but he was also
0: volt,
1: the king.
0: Meghallhatta Isten üzenetét a maga számára, de király is volt.
1: Saul had been fighting the Philistines for 40 years and
0: Saul
1: things had got worse, not better.
0: 40 éven keresztül harcolt a filiszteusok ellen, és a helyzet egyre romlott, ahelyett, hogy javult volna.
1: See, we got to learn these lessons from effective spiritual warfare.
0: Ezeket a leckéket, hogy hatékonyak legyünk a szellemi harcban.
1: When David got restored
0: amikor
1: to where he formerly was.
0: Dávid visszakerült abba az állapotba, amiben eredetileg volt.
1: And he gave priority to intimacy in the presence of God.
0: És Isten jelenlétének és a vele való bensőséges kapcsolatnak adta az első helyet az életében.
1: In the tabernacle of David, he sought from God the strategy and the permission,
0: a stratégiát és az engedélyt, hogy menjen-e vagy ne menjen a filiszteusok ellen.
1: And God said yes, go.
0: És Isten azt mondta, igen, menjél.
1: He gave him the strategy by which he should get.
0: És megadta neki a stratégiát, hogy hogyan tud győzni.
1: He did that three times.
0: Háromszor tette ezt Dávid.
1: And each time the strategy was different.
0: Minden esetben más volt a stratégia.
1: And the third time,
0: és a harmadik esetben,
1: he so defeated the Philistines.
0: Annyira legyőzte a filiszteusokat.
1: That they never troubled him again for 40 years, for the rest of his 40-year reign.
0: A 40 éves királyságának maradék éveiben már soha nem zaklatták őt a filiszteusok.
1: In fact, they became subject to him.
0: Sőt, igazából alávetettek lettek neki.
1: Instead of him paying them taxes,
0: ahelyett, hogy Dávid fizetett volna nekik adót, ők fizettek neki adót, és segítették így a királyságának a felemelkedését.
1: Now apply that to you can begin to see where God wants.
0: Alkalmazzátok ezt a saját életetekre, és akkor meglátjátok, hogy Isten merre akar vezetni minket.
1: So these prophetic gifts do all these things.
0: Ezek a profétai ajándékok mindezeket a dolgokat elvégzik.
1: Sometimes they have to root out and pull down before they can
0: kitépniük és rombolniuk kell, mielőtt újjáépíthetnének.
1: Sometimes their prophetic word actually causes things to happen.
0: A profétai szó eléri események megtörténését.
1: Sometimes they have to use their powerful prayer life to pray.
0: Profétáknak az erőteljes imai életüket kell arra használni, hogy a proféciájuknak a megvalósulását kiimádkozzák.
1: A true prophet of this stature,
0: egy ilyen mértékű valódi proféta, ilyen kaliberű valódi proféta,
1: what he's prophesying.
0: Szellemi fogja lesz a saját profétálásának.
1: And he's got a responsibility to pray it into manifestation.
0: Hogy megnyilvánulásra imádkozza a saját proféciáját.
1: A great example of this is Daniel.
0: Erre nagyszerű példa például Dániel.
1: He didn't just read Isaiah and Jeremiah.
0: Nem csak olvasta Jeremiás és Ézsaiás könyvét, hanem megvalósulásra imádkozta az azokban megprofétált dolgokat.
1: It was a long prayer battle which finally Haggai and Zechariah completed the victory.
0: Ima harc volt, amelynek győzelmét végül Aggeus és Zakariás valósította meg.
1: And the Bible instructs us that
0: és a Biblia arra utasít minket, és a következő tanításban fogunk erről beszélni, hogy csak a hitünk mértékének megfelelően profétáljunk.
1: Because you've got a faith responsibility to see what you prophesy comes to pass.
0: Mert a hitünk mértékében vagyunk felelősek azért, hogy amit profétálunk, annak a megvalósulását el is érjük.
1: And the biblical test of a prophet.
0: És a profétának a bibliai próbája
1: is what they say comes to pass.
0: Az, hogy amit profétálnak, az megvalósul-e.
1: That's what it says in Deuteronomy.
0: Ezt olvassuk az 5 Mózesben Mózesről.
1: And if he doesn't come to pass, he's not.
0: Ha nem valósul meg a proféticiája, akkor nem igazi proféta az illető.
1: And we'll deal a little bit more with some of these things in the next session.
0: A következő tanításban fogunk néhány ilyen dologgal foglalkozni.
1: Shall we have a break now?
0: Akkor most szünetet tartunk.
1: And we'll come back when.
0: És mikor jövünk vissza?
1: France tells us.
0: Amikor France mondja, akkor jövünk vissza.
1: Yes, sir.
3: Elhangzott Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékai című tanítássorozatának 10. része.
4: Ez volt a Hitünk alapjai.
5: Hitünk alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

Amikor megtapasztalod, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása. Akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem. Ez az, ami kell nekem. Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben Barry Whistler a Megingathatatlan Királyságról című tanítása következik.
5: Good morning, everyone.
6: Jó reggelt mindenkinek.
5: It is a real pleasure for us to be here in Hungary.
6: Valóban nagy öröm számunkra itt lenni Magyarországon.
5: Cheryl and I have looked forward to coming for months.
6: Cheryl és én is már hónapok óta várjuk, hogy jöjjünk.
5: We were here 4 years ago, maybe.
6: Talán körülbelül 4 évvel ezelőtt voltunk itt.
5: And we had such a great time with this church at that time. We loved your worship.
6: És akkor is már nagyon jól éreztük magunkat ezzel a gyülekezettel, nagyon tetszett a dicsőítés.
5: And we had a great time with Polly and Ibi that time, got to know them better.
6: És akkor Palinál és Ibinél laktunk, és nagyon jól éreztük magunkat ott, és jobban megismertük őket.
5: And yesterday we got to know Polly and Kati even better.
6: Tegnap pedig a Palit és a Katit ismertük meg jobban, mint eddig.
5: But I enjoy Hungary, I enjoy the people here, I enjoy your paprika.
6: És nagyon élvezem Magyarországot, nagyon szeretem a paprikátokat, meg ezt a népet.
5: And I have a sense of anticipation in my heart for this nation and for our time for these 2 days.
6: És nagy elvárás van a szívemben ezzel a nemzettel kapcsolatban, és a most jelenlevő 2 nappal kapcsolatban.
5: I know you are in a difficult time, but so are we and many nations of the world.
6: Tudom, hogy nehéz időket éltek most át, de a világon sok nemzetben hasonlóan nehéz idők vannak.
5: And I want to talk about the current state of affairs in regards to the coming of the kingdom.
6: És szeretnék a jelenlegi helyzetről, állapotokról beszélni, különös tekintettel a királyság eljövetelére.
5: So I'll spend today talking about the unshakable kingdom.
6: Tehát a megingathatatlan királyságról szeretnék egy napot beszélni.
5: And the importance for us at this time to seek first the kingdom.
6: És arról, hogy jelenleg mennyire fontos, hogy először a királyságot keressük.
5: Tomorrow I will talk a little bit about the future.
6: Holnap egy kicsit a jövőről szeretnék beszélni.
5: And I want to talk also about the relationship between the outpouring of the Holy Spirit and the manifestation of the kingdom on earth.
6: Valamint a Szent Szellem kiáradása és a királyság földön való megnyilvánulása közötti kapcsolatról.
5: So I have plenty that we can say and I think God will help us.
6: Úgyhogy nagyon sok mondandóm van és hiszem, hogy Isten segíteni fog nekünk.
5: I believe that the kingdom of God is already here.
6: Hiszem, hogy Isten királysága már itt van.
5: But it is still coming.
6: De jön is, eljövendő.
5: And it is going to continue to come in an escalated pace in the next years.
6: És a következő években egyre jönni fog, egyre gyorsabban.
5: And of course Jesus will return at some point and then the kingdom will be fully manifested.
6: Természetesen egy ponton Jézus majd visszatér, és akkor maradéktalanul megnyilvánul a királyság.
5: So let's begin today by looking at Hebrews chapter 12.
6: Tehát kezdjük akkor a mai napot azzal, hogy a Zsidók 12-t nézzük meg.
5: Many of the passages I'll read will be familiar to you.
6: Sok vers, amit olvasok, ismerős lesz.
5: But I have thought often of this passage the last few years.
6: De az elmúlt években nagyon sűrűn gondoltam erre a szakaszra.
5: And I think it describes what's happening.
6: Azt gondolom, ez leírja azt, ami történik körülöttünk.
5: So it says in verse 25.
6: Tehát a 25. vers azt mondja.
5: See to it that you do not refuse him who is speaking. For if those did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape who turn away from him who warns from heaven.
6: Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól, mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van.
5: And his voice shook the earth then, but now he has promised, saying, yet once more I will shake not only the earth, but also the heaven.
6: Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is.
5: Yet once this expression yet once more denotes the removing of those things which can be shaken as of created things, so that those things which cannot be shaken may remain.
6: A még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.
5: Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe, for our God is a consuming fire.
6: annak okáért mozdíthatatlan királyságot nyervén, legyünk hálásak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
5: Aren't you happy that we have been given a kingdom that cannot be shaken?
6: Nem örültök, hogy olyan királyságot kaptunk, ami nem megingatható?
5: Because it seems now in these days that everything around the whole globe is shaking.
6: Mert ezekben a napokban úgy tűnik, hogy a bolygónkon mindenhol minden remeg.
5: Physically, we've had earthquakes regularly the last year.
6: Az elmúlt évben jelentősebb voltak fizikailag földrengések.
5: Not all strong ones, but even this week we had some in San Francisco.
6: Nem mind volt túl erős, de még ezen a héten is volt San Franciscóban néhány.
5: The Pacific Rim has had many earthquakes.
6: Nagyon sok földrengés volt a csendes-óceáni szigetvilágban.
5: But God is also shaking the heavens and the spiritual realms.
6: De Isten a mennyet és a szellemi világokat is rázza.
5: And he's shaking political systems.
6: Politikai rendszereket is ráz.
5: He's shaking economic systems.
6: A gazdasági rendszereket is rázza.
5: All kinds of social systems and relationships are being shaken.
6: Mindenféle társadalmi kapcsolatok, egyéb kapcsolatok rázódnak.
5: Even the church and its organization, many places are being shaken.
6: Sok helyen az egyház és annak szervezeti formái is rázódnak.
5: And as this passage says that we must be careful that we don't refuse him who is speaking.
6: És ahogy ez a szakasz mondja, hogy nem szabad elutasítanunk azt, aki szól.
5: I believe that God is always speaking.
6: Hiszem, hogy Isten mindig beszél.
5: Of course he has spoken in the scriptures.
6: Természetesen szólt a Bibliában.
5: But he's continually speaking if we continually listen.
6: De ő folyamatosan szól, ha mi folyamatosan figyelünk.
5: Even now in this room are filled with many radio waves.
6: Ez a terem is most éppen tele van nagyon sok rádióhullámmal.
5: Even though we don't hear the radio stations, they're broadcasting continually.
6: Annak ellenére, hogy nem halljuk épp azokat a rádió adásokat, amik folyamatosan sugárzódnak.
5: We have to tune our receiver to actually hear them.
6: Rá kell hangolnunk ugye az adónkat vagy a vevőkészülékünket, ha hallani akarjuk ezeket.
5: The same is true for the voice of God. We have to tune our hearing so that we hear what he's saying.
6: Ugyanez érvényes Isten hangjára is, rá kell hangolódnunk, hogy meghalljuk, amit mond.
5: And even in the midst of what's happening on the earth, God is speaking to the earth.
6: És mindazokon keresztül, amik történnek jelenleg a Földön, és ezek közepette Isten szól a Földhöz.
5: And he has a purpose for what's happening.
6: És neki célja van minden eseménnyel.
5: And we need to keep our ears to hear what he's saying.
6: És azért a fülünket mindig hegyeznünk kell, hogy halljuk, amit mond.
5: When I was in Argentina in 1997.
6: Amikor 1997-ben Argentínában voltam.
5: It was at the peak of a 15 or 20 year revival that nation was having.
6: Akkor ott éppen egy ilyen 15-20 éves ébredésnek a csúcsán voltak.
5: I saw evangelistic meetings in stadiums where 10-15,000 people would be saved in one night.
6: Olyan evangelizációkat láttam stadionokban, ahol egyetlen estén 10-15,000 ember tért meg.
5: Many incredible deliverances and healings were taking place in the meetings.
6: Nagyon sok elképesztő szabadulás és gyógyulás történt az alkalmakon.
5: And I've never prayed for the sick under such an open heaven anywhere else in the world.
6: Én még a világon sehol máshol nem imádkoztam betegekért ennyire nyitott menny alatt.
5: So I interviewed many pastors about the revival.
6: Úgyhogy sok pásztorral beszélgettem ott az ébredésről.
5: Being a typical American, I wanted to find out how this happened.
6: Tipikus amerikaiként szerettem volna megtudni, hogy hogyan csinálják.
5: So I was trying to analyze the conditions that led up to the revival.
6: Úgyhogy megpróbáltam elemezni a körülményeket, amelyek az ébredéshez vezettek.
5: What the churches did to have such a national outpouring of the Holy Spirit.
6: Mit csináltak a gyülekezetek, hogy egy ilyen országos módon kiáradt a Szent Szellem?
5: Every pastor that I interviewed all made one common comment.
6: Minden pásztor, akivel beszélgettem, volt egy dolog, amit mindegyik elmondott.
5: And they all mentioned bank failure.
6: Mindennyel azt mondták, hogy a bankok tönkrementek.
5: That's not exactly what I was hoping to hear.
6: Nem pontosan ebben reménykedtem, hogy ezt fogom hallani.
5: But Argentina had 1000% inflation at one point.
6: De volt Argentinában olyan időszak, amikor 1000%-os volt az infláció.
5: They were having a tremendous economic and political shaking.
6: Roppant mértékben megrázódtak politikailag és gazdaságilag.
5: And as difficult as that is for any people to endure.
6: És annak ellenére, hogy ez nagyon nehéz mindenki számára ilyet átélni.
5: The heart of the nation began to turn to God.
6: Mégis a nemzet szíve elkezdett Istenhez fordulni.
5: And we just saw amazing things were happening.
6: Egyszerűen megdöbbentő dolgokat láttunk.
5: And I've thought of that many times the last 2 years as I've seen the economic turmoil develop.
6: Az elmúlt 2 évben, ahogy láttam itt a jelenlegi gazdasági válság kibontakozását, sokszor gondoltam erre.
5: It seems like every system of man is being shaken right now.
6: Úgy tűnik, hogy jelenleg minden emberi rendszer rázatik.
5: Every alliance, every political system.
6: Minden politikai rendszer és szövetség, szervezet.
5: And of course, some people don't see what's coming.
6: Természetesen néhányan nem látják, hogy mi vár ránk, mi következik.
5: Many governments continue to say peace, peace.
6: Sok kormány továbbra is azt mondja, hogy békesség, békesség.
5: And yet there is an underlying anxiety or nervousness when people see that there are things building that we maybe cannot solve.
6: Mégis, amikor látják az emberek, hogy olyan dolgok alakulnak ki, amiket talán nem tudunk megoldani, mégis a szívük mélyén ott a szorongás.
5: While the coming years may be difficult for the world,
6: lehet, hogy a következő évek nehezek lesznek a világ számára.
5: I believe that they will be very good years for the kingdom of God.
6: Én hiszem, hogy Isten királysága számára nagyon jó évek lesznek.
5: Because I believe that God has a purpose for what's happening.
6: Mert én hiszem, hogy Istennek célja van azzal, ami történik.
5: The to turn to God.
6: Mégis a nemzet szíve elkezdett Istenhez fordulni.
5: And we just saw amazing things were happening.
6: Egyszerűen megdöbbentő dolgokat láttunk.
5: And I've thought of that many times the last 2 years as I've seen the economic turmoil develop.
6: Az elmúlt 2 évben, ahogy láttam itt a jelenlegi gazdasági válság kibontakozását, sokszor gondoltam erre.
5: It seems like every system of man is being shaken right now.
6: Úgy tűnik, hogy jelenleg minden emberi rendszer rázatik.
5: Every alliance, every political system.
6: Minden politikai rendszer és szövetség, szervezet.
5: And of course, some people don't see what's coming.
6: Természetesen néhányan nem látják, hogy mi vár ránk, mi következik.
5: Many governments continue to say peace, peace.
6: Sok kormány továbbra is azt mondja, hogy békesség, békesség.
5: And yet there is an underlying anxiety or nervousness when people see that there are things building that we maybe cannot solve.
6: Mégis, amikor látják az emberek, hogy olyan dolgok alakulnak ki, amiket talán nem tudunk megoldani, mégis a szívük mélyén ott a szorongás.
5: While the coming years may be difficult for the world,
6: lehet, hogy a következő évek nehezek lesznek a világ számára.
5: I believe that they will be very good years for the kingdom of God.
6: Én hiszem, hogy Isten királysága számára nagyon jó évek lesznek.
5: Because I believe that God has a purpose for what's happening.
6: Mert én hiszem, hogy Istennek célja van azzal, ami történik.

0: don't see what's coming.
1: Természetesen néhányan nem látják, hogy mi vár ránk, mi következik.
0: Many governments continue to say peace, peace.
1: Sok kormány továbbra is azt mondja, hogy békesség, békesség.
0: And yet there is an underlying anxiety or nervousness when people see that there are things building that we maybe cannot solve.
1: Mégis, amikor látják az emberek, hogy olyan dolgok alakulnak ki, amiket talán nem tudunk megoldani, mégis a szívük mélyén ott a szorongás.
0: Well, the coming years may be difficult for the world.
1: Lehet, hogy a következő évek nehezek lesznek a világ számára.
0: I believe that they will be very good years for the kingdom of God.
1: Én hiszem, hogy Isten királysága számára nagyon jó évek lesznek.
0: Because I believe that God has a purpose for what's happening.
1: Mert én hiszem, hogy Istennek célja van azzal, ami történik.
0: The troubles are so widespread.
1: Annyira elterjedtek már a bajok.
0: I must conclude that God's involved in it.
1: Hogy már arra kell következtetnem, hogy Isten ebben benne van.
0: Because it's not limited to one nation or continent.
1: Mert a dolog nem egy országra vagy egy földrészre korlátozódik.
0: And I believe what God is doing is he's showing us what is able to be shaken.
1: És én hiszem, hogy Isten most azt mutatja nekünk, hogy mi az, ami megrázható.
0: But we have been given a kingdom that cannot be shaken.
1: De mi olyan királyságot kaptunk, ami nem rázható meg.
0: There will never ever be a time on the earth that the kingdom of God will not continue to increase.
1: A földön soha nem lesz olyan időszak, amikor Isten királysága ne növekedne.
0: And I know many teach about the end times, saying that times will be difficult.
1: Tudom, hogy sokan tanítanak a végidőkről, hogy nehéz idők állnak be.
0: And that may be true.
1: Ez talán igaz is.
0: But I believe the kingdom will continue to increase in spite of the difficulty.
1: De én hiszem, hogy a nehézségek ellenére a királyság növekedni fog.
0: Of course, not everyone will be saved and enter the kingdom.
1: Természetesen nem mindenki nyer üdvösséget és lép be a királyságba.
0: But I believe that there will be a tremendous end-time world harvest.
1: De én hiszem, hogy a utolsó időkben, világméretekben óriási aratás jön.
0: And that many people will turn to the kingdom of God when the kingdoms of earth fail.
1: És sokan Isten királyságához fordulnak majd, amikor a földi hatalmak kudarcot vallanak.
0: The theme of the kingdom is important in scriptures.
1: A királyság témája nagyon fontos a Bibliában.
0: And I know that this topic is not new to you here in Hungary.
1: Tudom, hogy itt Magyarországon ez a téma nem új nektek.
0: But I just want to visit over the next couple hours or sessions, I want to visit some of the text about the kingdom.
1: De a következő néhány előadásban szeretnék néhány Biblia szakaszt megnézni a királyságról.
0: The book of Acts says this in chapter 1.
1: Az Apcsel 1 azt mondja.
0: About Jesus.
1: Jézusról.
0: To these he presented himself alive after his suffering by many convincing proofs, appearing to them over a period of 40 days and speaking of the things concerning the kingdom of God.
1: Harmadik vers. Től, kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten királyságára tartozó dolgokról.
0: So Jesus had 40 days between the resurrection and the ascension.
1: Tehát Jézusnak a feltámadása és a mennybe menetele között 40 napja volt.
0: And the topic that he chose to talk about was the kingdom of God.
1: És úgy döntött, hogy ebben az időszakban Isten királyságáról fog beszélni.
0: His work was finished.
1: A munkáját elvégezte.
0: His work on the cross.
1: Már hogy a kereszt műve.
0: The large meetings with the healings, the feeding of the thousands was all past.
1: Már a múlthoz tartoztak a tömeges összejövetelek, ahol sokan meggyógyultak és ezrek laktak jól.
0: And he was spending the last few days with his disciples before he would ascend the earth, from the earth.
1: És Jézus az utolsó néhány napját, mielőtt a mennybe ment, a tanítványaival töltötte.
0: He could have spent his time reminiscing about the great meetings they had.
1: Ezt az időt tölthette volna azzal, hogy visszaemlékeznek a nagyszerű összejövetelekre, amiken voltak.
0: But he chose to spend the time talking to them about the kingdom.
1: De úgy döntött, hogy az királyságról beszél nekik ez idő alatt.
0: Because the topic was so important.
1: Mert annyira fontos volt ez a téma.
0: He couldn't risk that they would not understand it.
1: Hogy nem kockáztathatta meg, hogy esetleg nem értik meg.
0: Of all the topics that he could have chosen, he chose this topic.
1: Minden téma közül, ami között válogathatott, ezt választotta.
0: It wasn't a new topic because he talked about the kingdom often.
1: Ez nem volt új téma ott sem, hiszen sokszor beszélt a királyságról Jézus.
0: The gospel that Jesus preached was called the gospel of the kingdom.
1: Hiszen az evangéliumot, amit Jézus hirdetett, a királyság evangéliumának hívták.
0: And I've often challenged pastors in the US whether they preach the gospel of the kingdom.
1: Én sokszor kihívás elé állítom Amerikában a pásztorokat, hogy ők vajon a királyság evangéliumát hirdetik-e.
0: The Western church has focused on the forgiveness

0: of sins.
1: A nyugati egyház a bűnbocsánatra koncentrált.
0: And the fact that God will bless you if you become a Christian.
1: És arra, hogyha keresztény leszel, akkor Isten meg fog áldani.
0: These things are all very true.
1: Mindez nagyon igaz.
0: And yet when we preach the gospel many times we don't talk about the kingdom.
1: Mégis amikor az evangéliumot hirdetjük, sokszor nem beszélünk a királyságról.
0: Or the concept of the kingdom is something that's associated with heaven.
1: Vagy a királyság fogalmát valahogyan a mennyel kötjük össze.
0: Of course heaven will be the full manifestation of the kingdom.
1: Természetesen a királyság a maga teljességében a mennyben fog megnyilvánulni.
0: And yet it's too easy for us to push off many things to the future in heaven.
1: Mégis nagyon könnyen elhalasztunk a jövőre, a mennybe dolgokat.
0: When Jesus said that we should pray that the kingdom of heaven would come here.
1: Amelyekről pedig Jézus azt mondta, hogy azért kell imádkoznunk, hogy Isten királysága jöjjön le a földre.
0: Jesus announced the kingdom of heaven is among you.
1: Jézus bejelentette, hogy Isten királysága köztetek van.
0: It may not be here in its fullness, but it is here.
1: Lehet, hogy nem a maga teljességében még, de itt van.
0: So I want to ask you some questions this morning.
1: Tehát szeretnék ma délelőtt néhány kérdést feltenni.
0: For you personally, what is it that brings meaning to your life?
1: Számodra személyesen mi hoz tartalmat az életedbe?
0: Now, I think most of you are Christians, so you'll be tempted to give me the proper answers.
1: Azt gondolom, a legtöbben itt keresztények vagytok, úgyhogy az a kísértés értiteket, hogy a jó választ adjátok meg.
0: But could you be honest with yourself?
1: De hogyha őszinték tudtok lenni magatokhoz.
0: What is it that excites you most when you get up in the morning?
1: Amikor reggel felkeltek, mi az, ami leginkább lelkesít titeket?
0: What is the central thing that drives you in your life?
1: Mi a központi hajtó ereje, mozgató rugója az életeteknek?
0: And you know, we live in a world with many wonderful things.
1: Tudjátok, olyan világban élünk, amiben nagyon sok csodálatos dolog van.
0: We have responsibilities, we have families.
1: Vannak kötelességeink, családunk.
0: Many fun things to do and experience.
1: Nagyon sok szórakoztató dolgot is átélhetünk, jól érezhetjük magunkat.
0: Many good things.
1: Ez sok ilyen jó dolog van.
0: But it is easy for us to get involved in the good things that God has given us.
1: De nagyon könnyen belekapcsolódunk azokba a jó dolgokba, amiket Isten adott nekünk.
0: And not live fully for His kingdom.
1: És eközben nem élünk maradéktalanul az ő királysága számára.
0: Different stages of life call us into different responsibilities and time commitments.
1: Az életünk különböző szakaszaiban különböző kötelességeink vannak, az időnket különböző dolgokra kell szánnunk.
0: Then we have education, we have career, we have family things or business things.
1: Van, amikor tanulunk, van, amikor dolgozunk, vagy a családunkkal foglalkozunk, az üzlettel.
0: We enjoy entertainment or football or technology.
1: Focit nézünk, vagy műszaki cikkeinket élvezzük, vagy valahogy máshogy érezzük jól magunkat.
0: These are all good things.
1: Ezek mind jó dolgok.
0: Many things that God has given us to enjoy.
1: Sok olyan dolog van, amit Isten adott az élvezetünkre.
0: And yet if we have to choose one thing to be above all things, God asks us to choose the kingdom.
1: Mégis, hogyha választanunk kell egyetlen dolgot, ami mindenek fölött áll az életünkben, Isten azt kéri, hogy a királyságot válasszuk.
0: So I'm challenging you, is there one thing that you organize your life around?
1: Úgyhogy arról akarok így beszélni nektek, hogy egy dolog körül kell megszerveznetek az életeteket.
0: Many times, at least in America, Christians are tempted to add the kingdom to their life.
1: Sokszor legalábbis Amerikában a keresztényeknek az a kísértés, hogy Isten királyságát úgy tegyék hozzá az életük többi dolgához.
0: But Scripture teaches that kingdom becomes our whole life.
1: De a Biblia azt mondja, hogy a királyság legyen az egész életünk.
0: So we don't take our goals, our desires, and then add God and the kingdom to it.
1: Tehát nem úgy van, hogy vannak a terveink, a céljaink, a vágyaink, és akkor még a királyságot oda tesszük mellé.
0: But because of the worth of the kingdom, we lose all, and the kingdom for us becomes everything.
1: Hanem mivel a királyság olyan értékes, ezért inkább mindent elveszítünk, hogy a királyság legyen a mindenünk.
0: That sounds very radical and very extreme.
1: Ez nagyon szélsőségesnek, radikálisnak hangzik.
0: And yet, God wants His kingdom to come here on the earth.
1: Mégis Isten azt akarja, hogy az ő királysága eljöjjön a földre.
0: Let your kingdom come and let your will be done on earth.
1: Jöjjön át a királyságod és legyen meg a te akaratod a földön.
0: So I know in America many Christians feel that they are living their life the best they can, but they're waiting for Jesus to come.
1: Tudom, hogy Amerikában sok keresztény úgy érzi, hogy élik az életüket a lehető legjobb módon, ahogy képesek, és várják, hogy Jézus jöjjön vissza.
0: And so much about what they read in the Bible, they reserve for the future.
1: És nagyon sok dolgot, amit a Bibliában olvasnak, a jövőre napolnak el.
0: But if you think about what things are like in heaven,
1: de hogyha elgondolod, hogy milyenek a dolgok a mennyben,
0: whatever is true about heaven now,
1: ami jelenleg igaz a mennyre,
0: that's what God wants to be true about our life here on the earth.
1: Azt akarja Isten, hogy a mi életünkre itt a földön ugyanaz legyen érvényes.
0: At least for us as believers.
1: Legalábbis nekünk a hívőknek.
0: When his will is done, the kingdom has come.
1: Amikor az ő akarata megtörténik, akkor eljött a királyság.
0: And if Jesus made the kingdom the center of his message, then we should certainly rediscover its meaning.
1: Hogyha Jézus az ő üzenetének a középpontjába helyezte a királyságot, akkor kétségtelenül nekünk is újra fel kell fedeznünk ennek a jelentését.
0: And I believe that the kingdom of God is the greatest need that every man and woman has.
1: Hiszem, hogy minden egyes embernek leginkább a királyságra van szüksége.
0: Becoming a Christian only enables us to enter the kingdom.
1: Az, hogy keresztényé válunk, csak arra tesz minket képessé, hogy belépjünk a királyságba.
0: But we have a whole life here on earth to understand and to make the kingdom part of our life.
1: De itt az életünket le kell élnünk a földön, és a királyságba kell beleépítenünk az életünket.
0: I became a Christian when I was 12 years old.
1: Én 12 évesen tértem meg.
0: And then I was filled with the Holy Spirit at 16.
1: 16 évesen töltem be Szent Szellemmel.
0: But nobody told me much about the kingdom of God.
1: De Isten királyságáról nem sokat mondtak nekem.
0: I have to admit that even after I've been preaching for 36 years.
1: Meg kell vallanom, hogy 36 évnyi prédikálás után.
0: I am only now at 55 years old beginning to understand some things about the kingdom.
1: Csak most 55 évesen kezdek el néhány dolgot megérteni a királyságról.
0: And the more I study it, the more I see that there is to learn.
1: És minél többet tanulmányozom, annál inkább látom, hogy még több van, amit meg kell tanulnom.
0: We have to see the kingdom before we can enter it.
1: Látnunk kell a királyságot, mielőtt beleléphetünk.
0: And then there's a process that we go through to enter it and for the kingdom to impact our lives.
1: És utána egy folyamat indul el, hogy mi belépünk a királyságba, és az hatni kezd az életünkre.
0: And the kingdom impacts not only our personal life, but it impacts our family, and eventually God wants to impact our community.
1: És a királyság nem csak a mi életünkre hat, hanem a családunkére is, és Isten azt akarja, hogy végső soron a lakókörnyezetünkre is hasson.
0: And he wants the kingdom to impact your nation.
1: És azt akarja Isten, hogy a királyság a nemzetre hasson.
0: While I was in worship this morning,
1: miközben ma dicsőítettünk,
0: I felt that God wants to give you and the church in Hungary a greater influence on the affairs of your nation.
1: Éreztem, hogy Isten azt akarja, hogy nektek és a magyarországi egyháznak nagyobb hatása legyen magára az országra.
0: Many times we feel that we're too insignificant to really impact the political and governmental realm.
1: Sokszor annyira jelentéktelennek érezzük magunkat, hogy azt gondoljuk, nem tudunk hatni a kormányzati szintre, a politikára.
0: And yet if you continue to pray, as I know you do with the Tabernacle of David, if you continue to do that, God will give you influence.
1: Mégis, hogyha úgy imádkoztok tovább, hogy tudom, hogy eddig tezitek a Dávid sátorával, stb., akkor tudom, hogy befolyásotok lesz.
0: Not only through your prayers, but eventually he will give you favor and he will give you places to speak.
1: Nem csak az imáitokkal, hanem Isten jó indulatot ad irányotokba előbb-utóbb, és lesz lehetőségetek fontos helyeken szólni.
0: I believe for this group here, eventually he's going to give you connections that will give you favor to speak into the political realm.
1: Hiszem, hogy ennek a csoportnak itt Isten olyan jó indulatot fog adni, hogy előbb-utóbb tudtok majd politikai szinten nyilatkozni.
0: But each of us here this morning, we need an absolute around which we can fit everything else in our lives.
1: De mindannyian, akik itt vagyunk, úgy vagyunk összerakva, hogy egy abszolút értékre van szükségünk az életünkben, ami köré mindent felépítünk.
0: One all-encompassing priority.
1: Van egy legfontosabb dolog, ami nem vita kérdése.
0: I call it one thing living. Living with only one thing.
1: Tehát ez úgy szoktam mondani, hogy egy dologért éljünk.
0: And that gives us purpose and it gives us goals.
1: Ami célt ad nekünk, kis célokat és nagyokat.
0: A college professor was encouraging his students to play the game of life.
1: Egy főiskolai professzor egyszer arra bátorította a diákjait, and hogy játsszák el az élet játékát.
0: The student stood up and said, but there are no goalposts.
1: És akkor azt mondták a diákok, felálltak, hogy de nincsen gólvonal, meg nincs a kapu kijelölve.
0: So I'm asking you today, do you know what the goal is?
1: Úgyhogy ma szeretném tőled kérdezni, te tudod, hogy nálad hol van a gól, vagy hol a kapu?
0: So you have a big football match here in Székesfehérvár today, yes?
1: Ma van itt Székesfehérváron egy nagy foci meccs.
0: You call football or soccer? Football.
1: Football.
0: So the team needs to know where the goals are so they know what to move toward.
1: Tehát a csapatoknak tudniuk kell, hogy hol van a másiknak a kapuja, hogy arra fele menjenek.
0: And many times Christians think that the goal is to live a comfortable Christian life, obeying God.
1: Sokszor a keresztények azt gondolják, hogy a cél az, hogy kényelmes keresztény életet éljenek és engedelmeskedjenek Istennek.
0: And the goal is to get to heaven, of course.
1: És természetesen az is cél, hogy a mennybe jussanak a végén.
0: If we can just hang on until Jesus comes, we'll be good.
1: Minden rendben lesz, ha addig ki tudunk tartani, amíg Jézus visszajön.
0: But God wants to give some meaning to the universe while you live on the earth.
1: De Isten akar a földi életünknek is tartalmat adni.
0: When I first became a Christian, we thought that Jesus was coming soon.
1: Amikor én megtértem, úgy gondoltuk, hogy Jézus hamarosan visszajön.
0: I got saved during the 60s and 70s in the US. We had the hippies.
1: Ugye a 60-as, 70-es években, amikor megtértem, Amerikában ott voltak a hippik.
0: And then some of us that got saved, we were called Jesus freaks.
1: És aztán mi megtértünk néhányan, és minket ilyen Jézus bolondoknak hívtak.
0: Most of you are too young to remember those days.
1: Nagyon sokan itt túl fiatalok vagytok ahhoz, hogy emlékezzetek erre az időre.
0: We grew long hair and we thought Jesus was coming very soon.
1: Tehát megnövesztettük a hajunkat hosszúra, és gondoltuk, hogy Jézus hamarosan visszajön.
0: We didn't want to give any attention to this earth.
1: Nem akartunk semmi mértékben figyelni a földre.
0: We didn't want to go to university.
1: Nem akartunk egyetemre menni.
0: We didn't want to start a business.
1: Nem akartunk vállalkozást indítani.
0: Some weren't sure they even wanted to start a family.
1: Néhányan abban sem voltak biztosak, hogy családot akarnak alapítani.
0: We weren't interested in politics.
1: Nem érdekelt minket a politika.
0: We weren't interested in history.
1: És a történelem sem.
0: The only thing we thought of was that we were going to soon be gone.
1: Az egyetlen dolog, amire gondoltunk, az volt, hogy hamarosan eltűnünk innen.
0: Now, I hope that Jesus comes tomorrow, I really do.
1: Én tényleg bízom abban, hogy Jézus holnap eljön.
0: But I'm teaching the young people in our church.
1: De a gyülekezetünkben a fiatalokat arra tanítom.
0: Some of them should get law degrees so they can be on the Supreme Court.
1: Hogy néhányan szerezzenek jogi diplomát, hogy a legfelsőbb bíróságra bejussanak.
0: Some of them should begin businesses because God wants them to be in the marketplace.
1: Néhányan indítsanak be vállalkozásokat, mert Isten azt akarja, hogy világi munkát végezzenek.
0: We try to give a vision for not only life there, but also life here.
1: Tehát próbálunk látást adni nekik, nem csak a túlvilági életre, hanem az itteni életre is.
0: Because here's where God wants to bring the kingdom now.
1: Mert Isten most itt akarja a királyságot elhozni.
0: He has fixed a time that nobody knows when Jesus will return.
1: Ő kijelölt egy időt, amiről senki nem tudja, mikor van, amikor Jézus majd visszajön.
0: And he's coming back physically, in a physical body, to set foot on the earth.
1: És ő fizikai testben vissza fog jönni, és leteszi a lábát a földre.
0: To bring the rule of the kingdom here.
1: Hogy elhozza ide a királyság uralmát.
0: And I know that will be a new heaven and a new earth, I understand.
1: És tudom persze, hogy lesz majd új ég, meg új föld.
0: But his purposes are for here more than many Christians realize.
1: De Istennek sokkal inkább ide koncentrálódnak a céljai, mint ahogy ezt sok keresztény gondolja.
0: A universe without meaning is a mean universe.
1: A jelentés nélküli, értelem nélküli univerzum az egy elég alattomos hely.
0: And the God that would create it would be a mean God.
1: És Isten sem lenne rendes, hogyha ilyennek teremtette volna az univerzumot.
0: But this universe has the marks of an intelligent God that created it.
1: De az univerzum magán viseli az intelligens teremtő Istennek a kézjegyét.
0: He has a plan and a purpose that's here for this earth.
1: Neki van terve és célja ezzel a földdel.
0: And so the design and the meaning and the goals of the universe should be evident here.
1: Tehát nyilvánvalónak kell lenni itt köztünk az univerzum tartalmának és céljának.
0: So the kingdom by nature must encompass everything.
1: Tehát természetéből fakadóan a királyságnak mindent magába kell foglalnia.
0: Not a half god ruling over a half realm.
1: Tehát nem egy fél Isten, aki egy fél világ fölött uralkodik.
0: but a totally powerful God ruling over everything.
1: Hanem egy teljesen teljhatalmú Isten, aki minden fölött uralkodik.
0: And he has a game here that he wants us to play, that he has rules that he's designed.
1: És adott nekünk itt egy játékot, amit játszanunk kell az ő szabályai, tervei szerint.
0: And if we don't play by his rules, the game for us goes badly.
1: És hogyha mi nem tartjuk be az ő szabályait, akkor mi nem leszünk nyertesek a játékban.
0: So there's two ways that he could bring this kingdom to the earth.
1: Tehát Isten két módon tudja a királyságát a földre elhozni.
0: You know, one would be that he would use thunder and lightning and force and command a trembling, fearful man to obey him.
1: Az egyik az, hogy elhozza az égzengést meg a villámlást és megparancsolja egy reszkető embernek, hogy engedelmeskedjen neki.
0: But that would create slaves.
1: De az ilyen emberek rabszolgák lennének.
0: Some teaching on the kingdom, if it doesn't emphasize the fatherhood of God, tends to be harsh.
1: Némelyek, akik a királyságról tanítanak, de nem hangsúlyozzák Isten atyaságát, az egy kicsit olyan kemény dolog.
0: But actually, the kingdom of God is a totalitarianism only with a loving father.
1: Isten királysága valóban egy egyeduralkodónak a hatalma, de az egyeduralkodó egy szerető atya.
0: To me, the only sound way to relate to God is to know his goodness and his love toward me.
1: Én csak úgy tudok egészségesen viszonyulni Istenhez, ha tudom, hogy ő szeret engem és jó hozzám.
0: And while he's a sovereign king that rules, he is a loving, kind king.
1: És noha ő egy szuverén király, aki uralkodik, mégis egy szerető és kedves király.
0: So he could bring the kingdom with force.
1: Tehát elhozhatná erővel a királyságot.
0: Or he could hide the kingdom in a mystery that we can discover over time.
1: Vagy elrejtheti a királyságot egy titokban, amit X idő alatt fedezünk fel.
0: So as we see the value of the kingdom and we get the revelation of the kingdom, we will pursue the kingdom and make it ours.
1: Tehát ahogy megértjük a királyságot és annak az értékét, elkezdjük azt keresni, kutatni és a magunkévá tesszük.
0: But again, many have seen the kingdom as a personal refuge that we run to hide.
1: Sokan a királyságot személyes menedékhelynek tekintik, ahol elrejtőzhetnek.
0: Rather than something that God wants to establish on the earth and he wants to use us to do that.
1: Nem pedig olyan dolognak, amit Isten itt a földön meg akar alapítani, és minket akar erre használni.
0: Think about it, everything else that man has tried has eventually broken down and failed.
1: Gondoljátok végig, minden más, amit az ember valaha megpróbált, végső soron elbukott.
0: All the other totalitarianisms have failed.
1: Mindenféle ilyen egyeduralmi birodalom is elbukott eddig.
0: Fascism, Nazism, communism, they have all broken down.
1: A fasizmus, nácizmus, kommunizmus, mindegyik összedőlt.
0: Fascism made the state supreme.
1: A fasizmus az államot tette az első helyre.
0: Nazism made race supreme.
1: A nácizmus egyfajt.
0: Communism made the working class supreme.
1: A kommunizmus a munkásosztályt helyezte az első helyre.
0: And capitalism has made the accumulation of wealth supreme.
1: A kapitalizmus pedig a vagyonfelhalmozást tette az első helyre.
0: But they're all half gods ruling over a half realm.
1: De ezek fél istenek, akik fél birodalmak fölött uralkodnak.
0: They're not gods, and when God shakes them, they fall apart.
1: Nem istenek, és amikor az igazi Isten megrázza őket, akkor szétesnek.
0: There's a pastor named E. Stanley Jones who was speaking in Germany during the Nazi regime.
1: E. Stanley Jones nevű lelkész volt, aki a náci uralom idején prédikált Németországban.
0: And in the front row were many German military leaders.
1: És ott a gyülekezet első sorában sok német katonai vezető ült.
0: Actually, this is after World War II.
1: Ez a második világháború után történt.
0: So while he was speaking, every now and then they would pound the benches with their fists.
1: The soldiers, the officers. Tehát ez, hogy ez a lelkész prédikált, időről időre ezek a katonatisztek az elsősorban, hogy rácsaptak a öklükkel a karfára.
0: So he wasn't sure if they were saying amen to what he was saying, or if they were angry.
1: És nem tudta a lelkész megállapítani, hogy ezzel áment mondanak a szavaira, vagy pedig haragszanak
0: rá. So after he closed, they came to talk to him.
1: És akkor miután befejezte a szolgálatot, oda jöttek hozzá ezek a tisztek.
0: And they said, you seem to sense why we turn to Nazism.
1: És azt mondták neki, hogy úgy tűnik, hogy maga érti, hogy mi miért fordultunk a nácizmushoz.
0: He said for us, life was at loose ends and it was compartmentalized.
1: Mert ő azt mondja, hogy az életünk egy kicsit szét volt, úgy esve darabokból állt.
0: And we were looking for something that would bring life back into wholeness.
1: És kerestünk valamit, ami újra éppé egészé teszi az életet.
0: And it would bring meaning and it would bring clear goals.
1: Ami tiszta célokat hoz és tartalmat hoz.
0: We thought Nazism would bring that to us.
1: Mi azt gondoltuk, hogy a nácizmus megadja ezt nekünk.
0: But it has left us in blood and in ruin.
1: De végül is vérünkbe fagyva és romokban hagyott ott minket.
0: They said we have chose the wrong totalitarianism.
1: Mi nem a megfelelő egyeduralmat választottuk.
0: What we were looking for is the kingdom of God, but we didn't know it.
1: Hiszen amit kerestünk, az Isten királysága, csak nem tudtunk róla.
0: That's why we pounded the seats.
1: Ezért csapkodtuk a karfáját a széket.
0: Because we missed the kingdom.
1: Mert elszalasztottuk a királyságot.
0: Now this happened in Germany and many nations that have Christian heritage.
1: Ez Németországban történt, és sok ország, ahol aminek keresztény öröksége van.
0: We have missed the kingdom.
1: Sok olyan országban mi is elszalasztottuk a királyságot.
0: We have a personalized Christianity that deals with forgiveness for me and safety for me in the end.
1: Egy ilyen személyes egyéni kereszténységet éltünk meg, ami magánügy, ami nekem bocsátja meg a bűneimet, engem üdvözít, és a végén én leszek biztonságban.
0: But the kingdom of God is a totalitarianism. It's a kind one.
1: Pedig Isten királysága az egy egyeduralmi rendszer, de egy kedves egyeduralom.
0: It's not a self-serving religion, it encompasses everything.
1: Nem egy öncélú vallás, hanem minden beletartozik.
0: And I think in many countries, including America, the church has offered itself instead of the kingdom.
1: Én azt gondolom, hogy sok országban, többek között az USA-ban is, az egyház inkább önmagát ajánlotta, és nem a királyságot.
0: In fact, Jesus told Israel this in Matthew 21:43.
1: Igazából azt mondta Jézus a zsidóknak a Matthew
0: 21:43.
1: Máté 21:43-ban.
0: The kingdom of God will be taken away from you and given to a nation producing the fruits of it.
1: Hogy Isten királysága elvétetik tőletek, és olyan népnek adatik, aki megtermi annak gyümölcsét.
0: In America, the church has offered itself and it's offered its programs.
1: Amerikában az egyház önmagát és a programjait ajánlotta.
0: Sometimes the church has even offered a political alignment or affiliation.
1: Néha a gyülekezetek a politikába is belefolynak, és azzal valamilyen szövetségre lépnek.
0: Genghis Khan sent a request through Marco Polo to the Pope.
1: Genghis Khan Marco Polo-val küldött egy üzenetet a pápának.
0: He said, please send us 100 teachers that would be able to prove that the way of the kingdom is best.
1: Azt üzente, hogy kérlek, küld nekünk 100 tanítót, akik bemutatják nekünk, hogy a királyság útja a legjobb.
0: So Marco Polo took the message to the Pope.
1: Tehát Marco Polo elvitte ezt az üzenetet a pápának.
0: 2 years later, 2 teachers instead of 100 were sent with a message.
1: 2 évvel később, 2 tanítót, nem 100-at küldtek vissza egy üzenettel.
0: The message was, become politically attached to Rome.
1: Az üzenet így szólt, kapcsolódjatok politikailag Rómához.
0: They didn't offer the kingdom.
1: Nem a királyságot kínálták.
0: They did not offer a universal kingdom.
1: És nem egy egyetemes királyságot.
0: They offered a political attachment to a system.
1: Hanem egy politikai kapcsolódást egy rendszerhez.
0: Genghis Khan turned the offer down.
1: Genghis Khan elutasította ezt az ajánlatot.
0: He accepted Islam.
1: Elfogadta az iszlámot.
0: And it spread blood and fire throughout Asia and Europe.
1: És egész Ázsiát és Európát elárasztotta vérrel és tűzzel.
0: Germany's choice of Nazism was the wrong choice and it failed them.
1: Az, hogy Németország a nácizmust választott, ez egy rossz választás volt, és ez cserben is hagyta őket.
0: Even in America we offer the American way.
1: Mi Amerikában mi is az amerikai utat ajánljuk.
0: Instead of offering the kingdom of God, even many preachers have preached the American way.
1: Ahelyett, hogy Isten királyságát hirdetné, sok prédikátor is az amerikai utat prédikálja.
0: But now America is in a situation where we are saddled with too much debt.
1: De most amerikai olyan állapotban van, hogy már túl nagy az adóssága.
0: The relationship of debt to gross domestic product is in a very bad place.
1: Nagyon rossz a GDP arányos adósságunk.
0: The same is true for Japan.
1: Ez Japánnal is így van.
0: The United Kingdom is not far.
1: Nagy-Britannia is messze ettől az állapottól.
0: So what we see happening in Greece or Spain right now, I fear will spread other places.
1: Én attól tartok, hogy amit most Görögországban és Spanyolországban látunk, az sok más helyre is el fog terjedni.
0: So America has enjoyed some temporary prosperity because of its capitalism.
1: Tehát amerikai a kapitalizmusa miatt egy ideiglenes jólétet élvezhetett.
0: But it's become a god and we've borrowed way too much money.
1: De ez istenünké vált ez a jólét, és túl sok pénzt vettünk kölcsön.
0: When I was in university, my economics professor told me that we will never see a Great Depression again.
1: Amikor egyetemre jártam, akkor a tanár azt mondta, a professzor, hogy soha többé nem lesz gazdasági válság Amerikában.
0: He said that we are now able to manipulate currencies and markets to be able to keep that from ever happening on the earth.
1: Azt mondta, hogy már olyan módon tudjuk kezelni, manipulálni a különböző pénznemeket és a gazdaságot, a piacot, hogy soha többet ez nem fordulhat elő velünk.
0: And I argued with him, but he thought I was old-fashioned.
1: Én vitatkoztam vele, de azt gondolta, hogy régi módi vagyok.
0: And now we have a situation that even the best of economists cannot solve.
1: És most olyan helyzetünk van mégis, hogy a legjobb közgazdások sem tudják megoldani.
0: But even the church, instead of offering the kingdom, we've offered theological discussions.
1: De még az egyház is, ahelyett, hogy a királyságot kínálta volna fel, teológiai vitákat kínált.
0: At least in America, the kingdom has not really been preached.
1: Legalábbis Amerikában nem igazán hirdették a királyságot.
0: But this is what Jesus preached, and he confirmed it with signs and wonders everywhere he took it.
1: Pedig Jézus ezt hirdette, és mindenhol, ahová elvitte, jelekkel és csodákkal bizonyította.
0: So this is what I see happening in the end times.
1: Tehát én ezt látom, hogy ez történik az utolsó időkben.
0: And I'm not a prophet.
1: Én nem vagyok proféta.
0: It's just what I sense from scriptures.
1: Én csak a Bibliából ezt érzékelem.
0: God is going to use simple, ordinary Christians like you and I.
1: Isten egyszerű hétköznapi keresztényeket fog használni, mint ti és én.
0: Who will get a vision for what he wants to do on the earth, not just in heaven.
1: Akiknek látásuk lesz arra, hogy Isten mit akar a Földön tenni, nem csak arra, hogy a mennyben mit akar.
0: We will share the message and he will accompany it with signs and wonders.
1: Elmondjuk az üzenetet, amit jelek és csodák fognak kísérni.
0: It will spread through the whole earth.
1: Ez elterjed az egész világra.
0: Like leaven spreading through a lump of dough.
1: Ahogy a kovász szétterjed a tésztában.
0: Until it consumes everything.
1: Amíg mindent meg nem erjeszt.
0: And I'll prove to you in later sessions that the kingdom of God will go everywhere on the earth.
1: Későbbi tanításokban be fogom nektek bizonyítani, hogy Isten királysága a Földön mindenhova el fog jutni.
0: It will continue to grow.
1: Folyamatosan növekedni fog.
0: Until it consumes and replaces almost everything that's out there.
1: Amíg majdnem minden mást átveszi a helyét, ami jelenleg működik.
0: And in the end, all the nations belong to God.
1: Végső soron és végül minden nemzet Istenhez fog tartozni.
0: Not just in heaven, but on the earth.
1: Nem csak a mennyben, hanem a Földön is.
0: So my challenge to you, first of all, in this first session.
1: Tehát ebben az első tanításban az a kihívásom a számotokra.
0: I know you're a Christian.
1: Tudom, hogy keresztények vagytok.
0: But I ask you, are you seeking first the kingdom of God?
1: De azt kérdezem, hogy először Isten királyságát keresitek elsősorban?
0: In your decisions.
1: A döntéseitekben.
0: In your family, in your education, business.
1: Családotokban, amiben tanultok, a vállalkozásotokban.
0: Is the all-encompassing vision for your life the extension of the kingdom of God on the earth?
1: Isten királyságának földön való terjesztése a minden más magába foglaló látás az életetek számára?
0: It requires us to make choices.
1: Ez azt követeli, hogy döntéseket hozzunk.
0: And I've spent my life reaffirming those choices.
1: Én az életemet azzal töltöttem, hogy az ilyen döntéseket erősítettem meg.
0: At least in America, most Christians begin by having one foot in the kingdom, but the other foot yet in the world.
1: Legalábbis Amerikában úgy van, hogy a legtöbb kereszténynek az egyik lába a királyságban van, a másik a világban.
0: And what they do is they add Jesus and they add the kingdom to their life.
1: Az életükhöz még úgy hozzáveszik, hozzáragasztják Jézust és a királyságot.
0: They have life goals, they have life aspirations.
1: Vannak törekvéseik, céljaik az életben.
0: They have football, they have vacations they want to take.
1: Fociznak, el akarnak menni nyaralni.
0: All good things.
1: Ez mind jó dolog.
0: But because they don't want to go to hell, they add God and Jesus to their life.
1: De mivel nem akarnak a pokolba jutni, ezért még úgy Istent és Jézust is beleveszik az életükbe.
0: Maybe they grew up in the church and they were taught about the gospel and about heaven.
1: Talán a gyülekezetben nőttek fel, tanították nekik az evangéliumot, hallottak a mennyről.
0: And so they just know that they have to keep God and Jesus in their life.
1: És így tudják, hogy Istent és Jézust benn kell tartanuk az életükben.
0: So they add the kingdom to their life.
1: Úgyhogy odaragasztják a királyságot még a többihez.
0: The kingdom doesn't work that way.
1: De a királyság nem így működik.
0: So I want to encourage you today to have to make sure that both feet are in the kingdom.
1: Én arra szeretnélek bátorítani titeket ma, hogy gondoskodjatok arról, hogy biztosan mindkét lábatok a királyságban legyen.
0: I have felt for some time that 2012 will be a year of incredible shaking.
1: Én egy ideje már éreztem, hogy 2012 valahogyan a nagy megrázatás éve lesz.
0: We may experience that for some years.
1: Lehet, hogy ez több évig fog tartani.
0: If you have one foot in the world and one foot in the kingdom, you're going to experience those kinds of shakings.
1: Hogyha az egyik lábad a világban van és a másik a királyságban, akkor te is érezni fogod ezeket a rázásokat.
0: When I talk in America about the things that I see, even many Christians are bothered by that.
1: Amikor én Amerikában beszélek azokról a dolgokról, amiket így látok, még sok keresztényt is zavarnak ezek a szavak.
0: They want to hear something positive.
1: Mert valami pozitívat szeretnének hallani.
0: But I can tell you that the only positive thing I can say is that the time will be good in the kingdom.
1: Én az egyetlen biztató dolog, amit mondani tudok, az az, hogy ezek az idők a királyságban nem lesznek zavarosak.
0: So make sure that you have both feet in the kingdom.
1: Úgyhogy légy biztos abban, hogy mindkét lábbal a királyságban vagy.
0: That your whole life is oriented around the kingdom.
1: Hogy az egész életed a királyság köré épül fel.
0: And that way when things shake, you're not going to feel it the same way.
1: És így, amikor megrázódnak a dolgok, te nem ugyanúgy fogod azt érezni.
0: I'm not saying that we won't experience economic hard times, because we are.
1: Én nem akarom azt mondani, hogy nem fogunk átélni gazdasági nehézségeket, hiszen átélünk ilyeneket.
0: But it will not bring to you the kind of anxiety that's prevalent in the world.
1: De ettől nem lesz rajtad az a szorongás, ami most a világban van.
0: When we had 9/11 attack on United States.
1: Amikor Amerikában az a bizonyos szeptember 11-es támadás volt.
0: It shook everything that our nation had put its confidence in.
1: Az mindent megrázott, amiben a nemzetünk a bizalmát vetette.
0: We trusted the security that our armed forces gave us.
1: Bíztunk abban, hogy biztonságban tartanak minket a fegyveres erők.
0: We trusted the economic markets of Wall Street.
1: Bíztunk a Wall Streetnek a gazdasági vezetésében.
0: All these things were shaken.
1: De mindezek már megrázottak.
0: And while the anxiety has settled down a bit, it was rampant for years.
1: És noha most már a szorongás talán nem annyira nagy mértékű, de azért éveken át nagyon erős volt.
0: The things that we trusted and the things that we had as gods were shaken.
1: Megrázódtak azok a dolgok, amikben mint Istenünkben bíztunk.
0: The pharmaceutical companies made a lot of money.
1: A gyógyszergyártók nagyon nagy pénzt kerestek.
0: Because anxiety went way up.
1: Mert annyira szorongtak az emberek.
0: And people went and bought anti-anxiety medicines.
1: Mindenféle szorongást csökkentő gyógyszert vettek az emberek.
0: So in the whole world we have an increase of anxiety.
1: Tehát az egész világon nő a szorongás.
0: And the next session I'll talk about how the kingdom is the only real remedy for anxiety.
1: A következő tanításban el fogom mondani, hogy hogyan van az, hogy a királyság az egyetlen gyógyszer a szorongásra.
0: So let's go back to what I read in the beginning in Hebrews 12.
1: Tehát térjünk vissza ahhoz, amit az elején olvastam a Zsidó 12-ből.
0: We are offered a kingdom that is unshakable.
1: Egy megrázhatatlan, megingathatatlan királyságot kínál nekünk Isten.
0: While God is shaking everything in the earth, he allows us to anchor our souls in the unshakable kingdom.
1: Miközben a földön mindent megráz Isten, engedi, hogy a lelkünket behorgonyozzuk az ő királyságában.
0: When Jesus came, the kingdom came in a person.
1: Amikor Jézus eljött, ő benne a királyság személyesen jött el.
0: And he is the unchanging person.
1: Hiszen ő a változhatatlan személy.
0: And the kingdom of God is the unshakable kingdom.
1: És Isten királysága az egyetlen megingathatatlan királyság.
0: And God has a purpose for the shaking that's taking place.
1: Istennek célja van ezzel a nagy megrázódással, ami most van.
0: The answers will not be found in simple political solutions.
1: A válaszok nem egyszerű politikai megoldásokban lesznek.
0: Or in economic policy.
1: Vagy gazdaságpolitikában.
0: The answers will be found in the kingdom of God.
1: A válaszokat Isten királyságában fogjuk megtalálni.
0: And the shaking is just going to reveal to everybody what is vulnerable to shaking on the earth.
1: Ez a megrázatás csak azt fogja megmutatni mindennek, hogy mi megrázható itt a földön.
0: Sometimes we go through seasons of personal shaking.
1: Néha személyes életünk is megrázódik egy ideig.
0: It could be our health, or it could be a family situation.
1: Lehet az egészségünk, van egy családi probléma.
0: Could be a church situation or a national situation.
1: Lehet egy gyülekezeti vagy egy nemzeti országos probléma.
0: During those times, we get to choose to go one of two directions.
1: Az ilyen időszakokban általában két irány közül választjuk az egyiket.
0: We either get to draw close to God.
1: Vagy Istenhez közeledünk.
0: Sometimes people actually choose to push away from God.
1: De néha az emberek úgy döntenek, hogy eltávolodnak Istentől.
0: And my challenge to you is to draw close to God.
1: Én azt javaslom nektek, hogy közeledjetek Istenhez.
0: And I think that's what's going to happen around the world.
1: Azt gondolom, hogy világméretekben ez fog történni.
0: I have a friend who pastors in Greece.
1: Van egy barátom, aki Görögországban pásztor.
0: While the situation in the church there is very serious.
1: És noha ott nagyon súlyos állapotban van az egyház.
0: I believe that in time to come, the kingdom will flourish in Greece, and this man will have influence.
1: Én hiszem, hogy a következő időszakban a királyság erősödni fog Görögországban, és ez a barátom befolyásos emberré válik.
0: So when we go through these kinds of shakings, God wants to remove unstable things in our lives.
1: Tehát ahogy átéljük ezeket a rázódásokat, Isten a nem stabil dolgokat ki akarja venni az életünkből.
0: We have an opportunity to be sure that the foundation of our life is not on temporary things.
1: Lehetőségünk van megbizonyosodni arról, hogy nem időleges dolgokra alapoztuk az életünket.
0: We also get to respond in worship.
1: Reagálhatunk imádással.
0: And I think in the last days we're going to see prayer and worship just continue to increase.
1: Azt gondolom, hogy most az utolsó időkben egyre növekedni fog, tehát növekedni fog az imádás és az ima a világon.
0: He says, since we receive a kingdom that cannot be shaken.
1: Azt mondja a Biblia, hogy mivel olyan királyságot kaptunk, ami nem ingatható meg.
0: Let us show gratitude.
1: Legyünk hálásak.
0: Offer to God acceptable service.
1: Istennek kínáljunk fel elfogadható szolgálatot.
0: With reverence and awe.
1: Istenfélelemmel,
0: for our God is a consuming fire.
1: Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
0: And so our response to having an unshakable kingdom is just to continue to worship him.
1: Tehát mi úgy reagálunk arra, hogy megingathatatlan kívánságunk van, hogy egyszerűen csak imádjuk Istent.
0: And I want to commend you. Your church has a reputation for excelling in worship.
1: Az a hír a gyülekezeteknek, hogy kiváló a dicsőítés, az imádás.
0: And you're excelling in prayer. We can feel it when we come here.
1: És érezzük, hogy az imádkozásban is nagyon kiemelkedők lehettek.
0: And what I think God wants to do is he wants to pour out his Holy Spirit.
1: És én azt gondolom, hogy Isten ki akarja árasztani az ő Szent Szellemét.
0: Upon you and through you.
1: Rátok és rajtatok keresztül.
0: And from this place and other places in Hungary there will be explosions.
1: És ebből ez a hely is, ezen a helyen is, vagy innen kiindulva, és Magyarországon más helyekről is kiindulva, szinte robbanásszerű növekedés lesz.
0: So you continue to pray and worship as you have.
1: Tehát folytassátok úgy az imádkozást és a dicséretet, ahogy eddig.
0: Make sure that you seek first the kingdom.
1: Feltétlenül először keressétek a királyságot.
0: Let me read Matthew 6:24.
1: A Máté 6:24-et szeretném felolvasni.
0: I will close with this.
1: És ezzel fogom befejezni.
0: He says, no one can serve two masters.
1: Senki sem szolgálhat két urat, ez azt mondja.
0: For either he will hate the one and love the other.
1: Mert vagy gyűlöl az egyiket és szereti a másikat.
0: Or he will be devoted to one and despise the other.
1: Vagy az egyiknek odaszánt és megveti a másikat.
0: You cannot serve God and wealth.
1: Nem szolgálhatjátok Istent és a mammont.
0: For this reason I say to you, do not be worried about your life.
1: Ezért mondom nektek, hogy ne aggódjatok az életetek felől.
0: As to what you will eat or what you will drink.
1: Hogy mit fogtok enni vagy inni.
0: Nor for your body as to what you will put on.
1: És a testetek felől se, hogy mit fogtok felöltözni.
0: Is not life more than food and the body more than clothing?
1: Hiszen nem több az élet, mint az étel, és a test, mint a ruha.
0: Do not worry then, saying, what will we eat, what will we drink, what will we wear?
1: Tehát ne aggódjatok mondván, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, mivel öltözködjünk.
0: For the Gentiles eagerly seek all these things, but your heavenly Father knows that you need them.
1: Mert a pogányok nagyon keresik mindezeket a dolgokat, de a ti mennyei atyátok tudja, hogy szükségetek van ezekre.
0: But seek first the kingdom and his righteousness.
1: Hanem keressétek először a királyságot és az ő igaz állapotát.
0: And all these things will be added to you.
1: És mindezek megadatnak nektek.
0: Well, that's an incredible promise, sometimes hard to believe.
1: Ez egy óriási ígéret, néha nehéz elhinni.
0: That if you will make the kingdom number one, God will take care of the other things.
1: De hogyha első helyre teszitek a királyságot, akkor Isten az összes többiről gondoskodik.
0: So he says, do not worry about tomorrow.
1: Azt mondja, ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől.
0: Tomorrow will take care of itself.
1: Mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől.
0: Each day has enough trouble of its own.
1: Elég minden napnak a maga baja.
0: So, I think God wants us to live today and to seek first the kingdom today.
1: Tehát azt, Isten azt akarja, én úgy hiszem, hogy ma keressük Istent és az ő királyságát.
0: We can't do anything about tomorrow anyway.
1: Hiszen a holnapra úgy sem tudunk tenni semmit.
0: So we need to make sure that our decisions and our orientation today is about the kingdom.
1: Tehát arról kell gondoskodnunk, hogy a mai napon a királyságra irányuljunk és aszerint hozzunk döntéseket.
0: Amen. I think I'm going to stop there. I wanted to just give an introduction about the kingdom.
1: Azt gondolom, most abba hagyom, csak egy bevezetést akartam mondani a királyságról.
0: I know you're a kingdom-oriented church.
1: Tudom, hogy ti egy királyság irányultságú gyülekezet vagytok.
0: I wanted to encourage you to make sure that it's number one.
1: Csak bátorítani akartalak titeket, hogy feltétlenül ez legyen az első helyen a számotokra.
0: Amen. Amen.
2: Elhangzott Barry Whistler a Megingathatatlan Királyságról című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Utásunk. Erről szeretnék ma egy kicsit beszélni. Megnéztem az atlétika közvetítésből néhány futóversenyt, és az egy kicsit elgondolkodtatott, meg sokszor úgy megakadt a gondolatom egy-két dologba. Újból felolvasom az 1 Korintus 9.24-től, ezt olvassuk föl az elején, az Anna vezetésével emlékeztek. Ugye tudjátok, hogy a versenypályán sok versenyző fut, de csak egyikük lesz a győztes, és ő kapja a díjat. Úgy fussatok, hogy győztesek legyetek. Szeretném először, hogyha megnéznénk egy nagyon rövid, csak egy részletet írtam. Ez a ból, milyen léci? Femke ból. Ez a holland 4x400-as vegyes váltónak a negyedik köre lesz, ha ez nem az. De a váltást azt is innen írtam. Innen.
0: Ez volt az Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.